0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Mikor a tóban fürdünk, mesztelen, mikor

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
2: Nyílnak az ügynökakták, 9 betörés, 17 milliós kár, ünneplik a macskafogót, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Hamarosan hozzáférhetővé és letölthetővé válnak az ügynökakták. November 4-én elindul a nyitottakták.hu weboldal. A honlapra az egykori magyarországi állambiztonsági hivatalok iratai két lépésben kerülnek fel. A keresés korlátozásoktól mentes lesz, és azt regisztrációhoz sem kötik. Hűtlen kezelés miatt hallgatták ki Hankó Balázs korábbi minisztert. A politikust hétfőn vették őrizetbe az NKA ügy miatt. Az ügyészség szerint vezetése alatt több mint 1000-szer használták fel szabálytalanul a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos vagyonát. A gyanú szerint a pénz egy részét a választási kampány költségeire fordították, illetve személyes célokra használták. Hankó Balázs panaszt tett az őrizetbevétel és a gyanúsítás miatt is. A Fidesz szerint a korábbi miniszter politikai fogoly és nem adja vissza a mandátumát. Megsemmisítette az Alkotmánybíróság a tényleges életfogytiglanhoz kapcsolódó kötelező kegyelmi eljárás szabályait. A testület szerint azok nem tartalmazzák a szükséges garanciákat. Azt írták, ugyanakkor a tényleges életfogytiglanra ítéltek büntetésének felülvizsgálatát továbbra is biztosítani kell megfelelő eljárás mellett. Az új szabályok kidolgozása a jogalkotó feladata lesz. A fővárosban 9 lakásbetörést végrehajtó bűnbanda került kézre. A grúz és bolgár állampolgárok alkotta, ukrán rendszámú autóval portyázó csapatra Budapesten csaptak le a rendőrök. A bűncselekményekkel csaknem 17 millió forintos kárt okoztak az elkövetők, akik nem voltak túlválogatósak a rabláskor. Vittek mindent, amit találtak, műszaki cikkeket, ékszereket, órákat és készpénzt. 40 éves a macskafogó. A kultikus alkotás kerek születésnapját pénteken országszerte több helyszínen és online is közös rajzfilm nézéssel ünnepelhetik a rajongók. Mondta rádiónknak Ternovszki Zita, az akció egyik szervezője.
3: Szeretnénk megünnepelni és újra életre kelteni ezt a kultuszfilmet. Október 2-án 7 órakor mindenki számára ingyen elérhető lesz a film. Nemzetközi szinten is csoportos vetítések készülnek. Emellett egy közönség találkozó is szerveződik.
2: Egész héten kitart a vénasszonyok nyara. Ma is derűs időben van részünk, olykor megélénkül a szél. 25-26 fokig melegszik fel a levegő. Holnap is hasonlóakra számíthatunk. Elsősorban a Dunántúlon lesz erős a légmozgás. A délutáni órákban 22 és 27 fok közötti maximumokra van kilátás. Pénteken és szombaton száraz, derült időben bízhatunk, az eső elkerül bennünket. Jó ír az allergiásoknak, hogy véget ért a parlagfű szezon csúcsidőszaka.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztokat.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Kevesebb az álláskereső, de az új munkahelyek száma is csökkent. Selyem majmot találtak a tiszafüredi férfinél. Ünnepeltek a szolnoki ejtőernyősök. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Várják a jelöléseket az év hős kutyája díjra. A kezdeményezéssel a speciálisan képzett négylábúakra és az őket felkészítő szervezetek áldozatos munkájára szeretnék felhívni a figyelmet, mondta rádiónknak Kovács Tünde szervező.
2: A cél igazából kettős, a figyelemfelhívás a kutyusoknak és a mögöttük álló szervezeteknek az áldozatos munkájára, illetve edukáció, hogy hogyan is bánjunk, viselkedjünk velük a mindennapokban. Például vakvezető, hallássérült, mozgássérült, segítő, terápiás, rohamjelzők, szolgálati kutyák, sajnos méltatlanul pedig is figyelem irányul feléjük. Megérdemlik az odafigyelést és a tiszteletet. Bárki jelölhet, hogyha tud a környezetében ilyen kutyusról. Ha a jelöltállítás lezajlott, közönségszavazásra invitáljuk az embereket, minél többen szavazunk. A kutyusoknak az egész története igazából több emberhez eljut.
1: A díjra bárki beküldheti jelölését a hőskutya.hu oldalon található jelentkezési kérdőív kitöltésével. Megszentelték a Szent Kúti Kálváriát Jászberényben, amelynek kialakítása és megújítása a helyi közösség összefogásával valósult meg, számolt be róla a szoljon.hu. A vallási helyszín a Szent Kúthoz kapcsolódóan kapott új, rendezettebb formát, és a Kálvária állomásai a hívők számára a keresztút végigjárását teszik lehetővé. Az ünnepségen szent misével és közös imádsággal adtak hálát a beruházás elkészültéért. A rendezvényen a helyi közösség tagjai és az egyházi vezetők is részt vettek. A Szent Kút Jászberény egyik fontos vallási helyszíne, amelyhez évről évre számos hívő kötődik. A most megszentelt kálvária így nem csak vallási, hanem közösségi szempontból is fontos része lett a környéknek. A megye gazdasági és munkaerőpiaci helyzete is napirenden volt a Jász-Nagykun-Szolnoki közgyűlés legutóbbi ülésén, tudósított róla a szoljon.hu. A beszámoló szerint 2026 első fél évében átlagosan mintegy 12 ezer álláskeresőt tartottak nyilván a megyében, ami 7,2%-kal kevesebb az egy évvel korábbi adatnál. Ugyanakkor kedvezőtlen tendencia, hogy egy év alatt több mint 20%-kal csökkent a bejelentett új álláshelyek száma. A nettó átlagkereset 9,9%-kal emelkedett, de a megyében dolgozók keresete még így is 17%-kal elmaradt az országos átlagtól. A közgyűlés emellett több személyi és szervezeti kérdésben is döntött, fogalmazott a portál. Az éghajlatváltozás hatásait mutatja be a Központi Statisztikai Hivatal új kiadványa. A klímaindikátorok Magyarországon mintegy 50 mutató segítségével szemlélteti a legfontosabb hazai folyamatokat, következményeket, mondta rádiónknak Tóth Péter, a KSH természeti erőforrás statisztikai főosztály vezetője.
3: Magyarország éghajlata az elmúlt évtizedekben számottevően megváltozott. Emelkedik az átlaghőmérséklet, gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, miközben az aszályok előfordulása és intenzitása is növekszik. A csapadék eloszlása szintén átalakult, kevesebb a csapadékos nap, ugyanakkor gyakoribbak a rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű csapadékot hozó események. Ezek a változások egyre erősebben érintik a mezőgazdaságot és a társadalmat, az emberi egészséget is. Ugyanakkor hosszabb távon csökkent a kibocsátás, nőtt a megújuló energiaforrások aránya, és bővült az erdőterület.
1: Forgalomkorlátozásra hívták fel a figyelmet Törökszent Miklóson. Az érintett 4-es főúti szakaszon a körforgalom környékén a közlekedőknek ideiglenes változásokra kell számítaniuk. Mint írták, garanciális keretek között javítják az aszfalt burkolatot, ezért az önkormányzat arra kéri az autósokat, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek, és vegyék figyelembe a kihelyezett közlekedési jelzéseket. A munkálatok vagy egyéb a forgalmi rendet érintő beavatkozás miatt az érintett szakaszon a megszokott közlekedési rend változhat. Október 1-e csütörtökig a közlekedőknek érdemes számolniuk az esetleges lassulással és a megnövekedett menetidővel is. A pontos közlekedési rendet az érintett útszakaszon elhelyezett táblák és jelzések mutatják, írják a város honlapján. Szentmisével és a bajtársi találkozóval ünnepeltek a szolnoki ejtőernyősök. A rendezvényen a közösség tagjai és a korábbi szolgálatot teljesítők is találkoztak egymással, hogy közösen emlékezzenek az ejtőernyős hagyományokra. Az ünnepség vallási része a vártemplomban zajlott, ahol Szent Mihályra, az ejtőernyősök védőszentjére is megemlékeztek. A program ezt követően bajtársi találkozóval folytatódott, amely lehetőséget adott a résztvevőknek a személyes találkozásra és a közös emlékek felidézésére. A szolnoki ejtőernyős közösség számára az ilyen alkalmak a hagyományok ápolása és a bajtársi kapcsolatok fenntartása miatt is fontosak, számolt be róla a Szolnoki Napló. 40 éves a macskafogó. A kultikus alkotás kerek születésnapját pénteken országszerte több helyszínen és online is közös rajzfilmnézéssel ünnepelhetik a rajongók. Mozik, művelődési házak, kulturális központok, klubok is csatlakoznak az eseményhez, mondta rádiónknak Ternovszki Zita, az akció egyik szervezője.
4: Szeretnénk megünnepelni és újra életre kelteni ezt a kultuszfilmet. Az alkotók és az NFI támogatásával október 2-án 7 órakor mindenki számára ingyen elérhető lesz a film. Nemzetközi szinten is csoportos vetítések készülnek. Az a cél, hogy egyrészt a mi generációnk, akik ugye ezen nőttek fel, és azóta is idézik ezt a filmet, át tudják adni a következő generációnak, és a világ bármely pontján legyen az ember, egyszerre nyomja meg a play gombot.
1: Ismét tájékozódási futóversenyt rendeztek a szolnoki középiskolások számára, írta meg a Szolnoki Napló. A program célja az volt, hogy a diákok a sportolás mellett a tájékozódási futás alapjaival is megismerkedjenek, miközben versenyhelyzetben tehették próbára gyorsaságukat, állóképességüket és tájékozódási készségüket. A résztvevőknek a kijelölt pályán ellenőrző pontokat kellett megtalálniuk, így a futás mellett a térképhasználat és a megfelelő útvonal kiválasztása is fontos szerepet kapott. A szervezők a szolnoki középiskolák tanulóira számítottak. A szervezők szerint az ilyen és a hasonló rendezvények a mozgás és az egészséges életmód népszerűsítése mellett a közösségi élményt is erősíthetik a diákok körében. Letartóztatásba került az a tiszafüredi férfi, aki korábban tigrist, majd pedig selyemmajmot tartott, számolt be róla a Szolnoki Napló. A tiszafüredi járási ügyészség indítványozta a büntetett előéletű férfi letartóztatását, amelyet a bíróság elrendelt. Az ügy előzménye, hogy a hatóságok korábban a férfi által tartott különleges állatok miatt is intézkedtek. A mostani eljárásban az ügyészség a letartóztatás szükségét láttam megalapozottnak, a bíróság pedig helyt adott az indítványnak. A férfi ügyében a büntető eljárás folytatódik. A hatóságok hangsúlyozták, hazánkban mind a szibériai tigris, mind pedig a fehér pamacsos selyemmajom olyan védett állatfaj, amelyet nem tarthat magánszemély. Ma száraz, zavartalanul napos időre számíthatunk. Főként a keleti, délkeleti tájainkon a déli szelet élénk lökések kísérhetik, de északnyugaton erős széllökésekre is számítani kell. Holnap észak felől egyre több felé jelennek meg fátyol felhők az égen, de csapadék nem lesz. Nappal maximum 25 fok lehet térségünkben, éjjel minimum 6-8 fokra készülhetünk.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Jó reggelt kívánok a hét közepén, na is szeptember utolsó napján. 30-a van szerda, sok boldogságot kívánok a névnapos jeromosoknak, és Isten éltesse szülinaposokat is. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok. Robin Rez, előtte még a Unique, most pedig Király Viktor jön a szólóval. 0620 55 55 155, telefon SMS Viber.
0: Beste

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt az első őszi hónap utolsó napján. Szeptember 30-a van, Jeromos napja, az évből még 92 nap van hátra, és például 1452-ben a mai napon jelent meg az első nyomtatott könyv, Johannes Gutenberg Bibliája. A jó után rossz, legalábbis rossz szokások. Ez a címe Ed Sheeran dalának, jön a Bad Habits. A Besten, jó reggelt!
1: Best FM, a legjobb zenék!

0: Best FM, a legjobb zenék folytatódik az indián nyár 23-27 fokkal. Holnap lehetnek ugyan fátyol felhők az égen, és még pénteken is némi felhő fölbukkanhat, de csapadék ezekből nem várható. Ezek a jó hírek is jönnek még frissek pillanatokon belül. Mindjárt 6:30, a hír összefoglaló után Justin Timberlake dalát indítom majd.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Várják a jelöléseket az év hős kutyája díjra. Szent Kúti Kálváriát szentelte ki Ászberényben. Kevesebb az álláskereső, de az új munkahelyek száma is csökkent. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Várják a jelöléseket az év hős kutyája díjra. A kezdeményezéssel a speciálisan képzett négylábúakra és az őket felkészítő szervezetek áldozatos munkájára szeretnék felhívni a figyelmet, mondta rádiónknak Kovács Tünde szervező. A díjra bárki beküldheti jelölését, a hőskutya.hu oldalon található jelentkezési kérdőív kitöltésével. Megszentelték a Szent Kúti Kálváriát Jászberényben, amelynek kialakítása és megújítása a helyi közösség összefogásával valósult meg, számolt be róla a szoljon.hu. A vallási helyszín a Szent Kúthoz kapcsolódóan kapott új, rendezettebb formát, és a Kálvária állomásai a hívők számára a keresztút végigjárását teszik lehetővé. Az ünnepségen szent misével és közös imádsággal adtak hálát a beruházás elkészültéért. A rendezvényen a helyi közösség tagjai és az egyházi vezetők is részt vettek. A Szent Kút Jászberény egyik fontos vallási helyszíne, amelyhez évről évre számos hívő kötődik. A most megszentelt Kálvária így nem csak vallási, hanem közösségi szempontból is fontos része lett a környéknek. A megye gazdasági és munkaerőpiaci helyzete is napirenden volt a Jász-Nagykun-Szolnoki közgyűlés legutóbbi ülésén, tudósított róla a szoljon.hu. A beszámoló szerint 2026 első fél évében átlagosan mintegy 12.000 álláskeresőt tartottak nyilván a megyében, ami 7,2%-kal kevesebb az egy évvel korábbi adatnál. Ugyanakkor kedvezőtlen tendencia, hogy egy év alatt több mint 20%-kal csökkent a bejelentett új álláshelyek száma. A nettó átlagkereset 9,9%-kal emelkedett, de a megyében dolgozók keresete még így is 17%-kal elmaradt az országos átlagtól. A közgyűlés emellett több személyi és szervezeti kérdésben is döntött, fogalmazott a portál. Ma száraz, zavartalanul napos időre számíthatunk. Főként a keleti, délkeleti tájainkon a déli szelet élénk lökések kísérhetik, de északnyugaton erős széllökésekre is számítani kell. Holnap észak felől egyre több felé jelennek meg fátyol felhők az égen, de csapadék nem lesz. Nappal maximum 25 fok lehet térségünkben, éjjel minimum 6-8 fokra készülhetünk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Száraz, szinte mindenhol zavartalan napsütéses idővel búcsúzik szeptember. A kora reggeli órákban helyenként páraköd képződhet. 1-12 fok között van, odakint 23-27 fok között alakul a maximum. Aztán holnap és holnap után már nem lesz annyira zavartalan a napsütés, némi gomoly felhő, fátyol felhő szűrheti a napot, de csapadék nem valószínű, és marad a 22-26 fok közötti indián nyár. Közben pedig jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből. Eminem dala, a Lose Yourself a Besten. Jó reggelt!
1: Best FM. A legjobb zenék. If you had one shot, one opportunity, seize everything you ever wanted, one moment, did you capture it?

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Mindjárt 7 óra, úgyhogy sort kerítünk a legfrissebb hír összefoglalóra, aztán dübörög a ház a Bieberstől.
2: Dübörög a lábunkról a föld, dübörög a hangunkról a ház, anya napig most lesz
1: fel, szíveden... És DJ Jazzy Jeffektől is. Boom, shake the room! Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Az éghajlatváltozásról szól a KSH új kiadványa. Forgalomkorlátozás Törökszent Miklóson. Ünnepeltek a szolnoki ejtőernyősök. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Az éghajlatváltozás hatásait mutatja be a Központi Statisztikai Hivatal új kiadványa. A klímaindikátorok Magyarországon mintegy 50 mutató segítségével szemlélteti a legfontosabb hazai folyamatokat, következményeket. Mondta rádiónknak Tóth Péter, a KSH természeti erőforrás statisztikai főosztály vezetője. Forgalomkorlátozásra hívták fel a figyelmet Törökszent Miklóson. Az érintett 4-es főúti szakaszon a körforgalom környékén a közlekedőknek ideiglenes változásokra kell számítaniuk. Mint írták, garanciális keretek között javítják az aszfalt burkolatot, ezért az önkormányzat arra kéri az autósokat, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek, és vegyék figyelembe a kihelyezett közlekedési jelzéseket. A munkálatok vagy egyéb a forgalmi rendet érintő beavatkozás miatt az érintett szakaszon a megszokott közlekedési rend változhat. Október 1-e csütörtökig a közlekedőknek érdemes számolniuk az esetleges lassulással és a megnövekedett menetidővel is, írják a Város honlapján. Szentmisével és bajtársi találkozóval ünnepeltek a szolnoki ejtőernyősök. A rendezvényen a közösség tagjai és a korábbi szolgálatot teljesítők is találkoztak egymással, hogy közösen emlékezzenek az ejtőernyős hagyományokra. Az ünnepség vallási része a vártemplomban zajlott, ahol Szent Mihályra, az ejtőernyősök védőszentjére is megemlékeztek. A program ezt követően bajtársi találkozóval folytatódott, amely lehetőséget adott a résztvevőknek a személyes találkozásra és a közös emlékek felidézésére. A szolnoki ejtőernyős közösség számára az ilyen alkalmak a hagyományok ápolása és a bajtársi kapcsolatok fenntartása miatt is fontosak, számolt be róla a Szolnoki Napló. Ma száraz, zavartalanul napos időre számíthatunk. Főként a keleti, délkeleti tájainkon a déli szelet élénk lökések kísérhetik, de északnyugaton erős széllökésekre is számítani kell. Holnap észak felől egyre több felé jelennek meg fátyol felhők az égen, de csapadék nem lesz. Nappal maximum 25 fok lehet térségünkben, éjjel minimum 6-8 fokra készülhetünk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok! Szeptember finisében, 30-a szerda van, Jeromos napja, sok boldogságot az ünnepelteknek. Hívható SMS, Viber 0620 55 55 155. Nem sokára az OMC és a How Bizarre, most pedig Whitney Houston és George Michael duettje jön, az If I Told You That. A dugó, baleset van valahol, várom az infót.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt kívánok szeptember 30-án, azon a napon, amelyen 167 évvel ezelőtt megszületett Benedek Elek újságíró, meseíró, ezért a mai nap a népmese napja Magyarországon. És nem csak a népmesékben, de az éterben is lesznek hősök hamarosan. Jön a Maradok Bent, de csak 4 jó után, Because of You a Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék, zavartalan napsütéssel, már-már nyárias idővel búcsúzik szeptember. 23-27 fokra készülhetünk ma, a reggel viszont ma is hűvösebb. Részletek az időjárásról és friss információk a hírekben, amelyet majd Aswad Dala, a Shine követ mindjárt. Rögtön 7:30, jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: 40 éves a macskafogó. Tájékozódási futóversenyt rendeztek a középiskolásoknak. Selyem majmot találtak a tiszafüredi férfinél. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. 40 éves a macskafogó. A kultikus alkotás kerek születésnapját pénteken országszerte több helyszínen és online is közös rajzfilmnézéssel ünnepelhetik a rajongók. Mozik, művelődési házak, kulturális központok, klubok is csatlakoznak az eseményhez, mondta rádiónknak Ternovszki Zita, az akció egyik szervezője.
2: Szeretnénk megünnepelni és újra életre kelteni ezt a kultuszfilmet. Az alkotók és az NFI támogatásával október 2-án 7 órakor mindenki számára ingyen elérhető lesz a film. Nemzetközi szinten is csoportos vetítések készülnek. Az a cél, hogy egyrészt a mi generációnk, akik ugye ezen nőttek fel és azóta is idézik ezt a filmet, át tudják adni a következő generációnak, és a világ bármely pontján legyen az ember, egyszerre nyomja meg a play gombot.
1: Ismét tájékozódási futóversenyt rendeztek a szolnoki középiskolások számára, írta meg a Szolnoki Napló. A program célja az volt, hogy a diákok a sportolás mellett a tájékozódási futás alapjaival is megismerkedjenek, miközben versenyhelyzetben tehették próbára gyorsaságukat, állóképességüket és tájékozódási készségüket. A résztvevőknek a kijelölt pályán ellenőrző pontokat kellett megtalálniuk, így a futás mellett a térkép használat és a megfelelő útvonal kiválasztása is fontos szerepet kapott. Letartóztatásba került az a tiszafüredi férfi, aki korábban tigrist, majd pedig selyem majmot tartott, számolt be róla a Szolnoki Napló. A tiszafüredi járási ügyészség indítványozta a büntetett előéletű férfi letartóztatását, amelyet a bíróság elrendelt. Az ügy előzménye, hogy a hatóságok korábban a férfi által tartott különleges állatok miatt is intézkedtek. A mostani eljárásban az ügyészség a letartóztatás szükségességét látta megalapozottnak, a bíróság pedig helyt adott az indítványnak. A férfi ügyében a büntető eljárás folytatódik. Ma száraz, zavartalanul napos időre számíthatunk. Főként a keleti, délkeleti tájainkon a déli szelet élénk lökések kísérhetik, de északnyugaton erős széllökésekre is számítani kell. Holnap észak felől egyre több felé jelennek meg fátyol felhők az égen, de csapadék nem lesz. Nappal maximum 25 fok lehet térségünkben, éjjel minimum 6-8 fokra készülhetünk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, szeptember utolsó napján, 30-a szerda van. Sok boldogságot a jeromosoknak, és istenetesen a szülinaposokat is. 167 éve ezen a napon született Benedek Elek, író, meseíró, újságíró. Ezért a mai nap a népmese napja Magyarországon. 66 évvel ezelőtt ezen a napon először mutatták be a Flintstones-t, azaz Frédi és Bénit, ahogyan mi ismerjük gyerekkorunkból, az első főműsoridőben sugárzott rajzfilmet. Flintstones, 1964-ben a mai napon született Monica Bellucci, olasz modell, színésznő, a 90-es évek egyik legnagyobb európai szexszimbóluma. Olyan filmek sztárja, mint a Maléna, a Passió, de láthattuk a Matrix második és harmadik részében is. 1984-ben ezen a napon született Keisha Buchanan, énekes, a Brit Sugar Babes tagja. És 30 éve ezen a napon született Max Verstappen, holland autóversenyző, Forma 1-es pilóta. Kedves ünnepeltek, még egyszer sok boldogságot mindenkinek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó utat, baleset történt sajnos az M0-áson, az M1-es felé, a Nagy Duna híd előtt, az M55-ösnél van a sorvége, óriási a dugó, tehát szerencsétlen porú járt autósoknak nem annyira, a többieknek viszont remélhetőleg csodás ez a nap. It's a beautiful day! Na és persze azoknak sem az, akik a dugóban csücsülnek kitartást. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Nosztalgia a Cosmic Sal is, kis világ.
2: Valahol benned én, egy kis világ, ahol minden szép és jó talán.
1: Rögtön 8 óra, a friss hírek után folytatjuk. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Várják a jelöléseket az év hős kutyája díjra. Szent Kúti Kálváriát szenteltek Jászberényben. Kevesebb az álláskereső, de az új munkahelyek száma is csökkent. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Várják a jelöléseket az év hős kutyája díjra. A kezdeményezéssel a speciálisan képzett négylábúakra és az őket felkészítő szervezetek áldozatos munkájára szeretnék felhívni a figyelmet, mondta rádiónknak Kovács Tünde szervező. A díjra bárki beküldheti jelölését a hőskutya.hu oldalon található jelentkezési kérdőív kitöltésével. Megszentelték a Szent Kúti Kálváriát Jászberényben, amelynek kialakítása és megújítása a helyi közösség összefogásával valósult meg, számolt be róla a szoljon.hu. A vallási helyszín a Szent Kúthoz kapcsolódóan kapott új, rendezettebb formát, és a Kálvária állomásai a hívők számára a keresztút végigjárását teszik lehetővé. Az ünnepségen szent misével és közös imádsággal adtak hálát a beruházás elkészültéért. A rendezvényen a helyi közösség tagjai és az egyházi vezetők is részt vettek. A Szent Kút Jászberény egyik fontos vallási helyszíne, amelyhez évről évre számos hívő kötődik. A most megszentelt kálvária így nem csak vallási, hanem közösségi szempontból is fontos része lett a környéknek. A megye gazdasági és munkaerőpiaci helyzete is napirenden volt a Jász-Nagykun-Szolnoki közgyűlés legutóbbi ülésén, tudósított róla a szoljon.hu. A beszámoló szerint 2026 első fél évében átlagosan mintegy 12.000 álláskeresőt tartottak nyilván a megyében, ami 7,2%-kal kevesebb az egy évvel korábbi adatnál. Ugyanakkor kedvezőtlen tendencia, hogy egy év alatt több mint 20%-kal csökkent a bejelentett új álláshelyek száma. A nettó átlagkereset 9,9%-kal emelkedett, de a megyében dolgozók keresete még így is 17%-kal elmaradt az országos átlagtól. A közgyűlés emellett több személyi és szervezeti kérdésben is döntött, fogalmazott a portál. Ma száraz, zavartalanul napos időre számíthatunk. Főként a keleti, délkeleti tájainkon a déli szelet élénk lökések kísérhetik, de északnyugaton erős széllökésekre is számítani kell. Holnap észak felől egyre több felé jelennek meg fátyol felhők az égen, de csapadék nem lesz. Nappal maximum 25 fok lehet térségünkben, éjjel minimum 6-8 fokra készülhetünk.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen sláger.
3: Három testvér és unokatesójuk, Caleb, Jared, Matthew és Nathan alkotják az amerikai Kings of Leon-t. 2008-as Use Somebody című dalukat indítom, amely 2010-ben 3 Grammy-díjat is nyert. Jó reggelt, jó utat, jó munkát, 5 perccel múlt 8 óra. Szeptember 30-a van, véget állt az utolsó őszi hónapnak. Járomosok, szülinaposok, sok boldogságot.
2: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Michael Bublé, It's a Beautiful Day című dalával megy tovább a szerda reggel. Ez egy gyönyörű nap, mondja a dal címe, nem annyira az az M0-áson Pécelnél, ott, ahol mindkét oldalon elfogy a harmadik sávna, ott ma reggel is gondot okoz a besorolás, nagyobb a tumultus, illetve ugyanez a helyzet az M7-esen Budapest felé Székesfehérvár előtt, ahol aszfaltozás miatt 4-5 kilométeres a torlódás. De amúgy tényleg egy gyönyörű nappal búcsúzik szeptember, 22-27 fok, igazi indián nyár, úgyhogy jöjjön az aláfestő zene hozzá, Michael Bublétól tehát a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, folytatódik az indián nyár, viszont egyre nagyobb a napi hőingás, akár 20-25 fok is lehet, míg reggel a leghidegebb helyeken alig van fagypont fölött 1-2 fok körül. A hőmérséklet addig a napsütés hatására gyorsan melegszik a levegő, és délután például ma is 22-27 fokos már-már nyárias időre kell készülnünk. Fontos a réteges öltözködés, reggel még kellhet pulóver, akár jacky is, délutánra pedig ez tulajdonképpen fölöslegesé válik. Részletes időjárás jelentés a hírek végén rögtön 8:30, a következő fél óra a KLF felindul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Az éghajlatváltozásról szól a KSH új kiadványa. Forgalomkorlátozás Törökszent Miklóson. Ünnepeltek a szolnoki ejtőernyősök. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Az éghajlatváltozás hatásait mutatja be a Központi Statisztikai Hivatal új kiadványa. A klímaindikátorok Magyarországon mintegy 50 mutató segítségével szemlélteti a legfontosabb hazai folyamatokat, következményeket. Mondta rádiónknak Tóth Péter, a KSH természeti erőforrás statisztikai főosztályvezetője. Forgalomkorlátozásra hívták fel a figyelmet Törökszent Miklóson. Az érintett 4-es főúti szakaszon a körforgalom környékén a közlekedőknek ideiglenes változásokra kell számítaniuk. Mint írták, garanciális keretek között javítják az aszfalt burkolatot, ezért az önkormányzat arra kéri az autósokat, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek, és vegyék figyelembe a kihelyezett közlekedési jelzéseket. A munkálatok vagy egyéb a forgalmi rendet érintő beavatkozás miatt az érintett szakaszon a megszokott közlekedési rend változhat. Október 1-e csütörtökig a közlekedőknek érdemes számolniuk az esetleges lassulással és a megnövekedett menetidővel is, írják a Város honlapján. Szentmisével és bajtársi találkozóval ünnepeltek a szolnoki ejtőernyősök. A rendezvényen a közösség tagjai és a korábbi szolgálatot teljesítők is találkoztak egymással, hogy közösen emlékezzenek az ejtőernyős hagyományokra. Az ünnepség vallási része a vártemplomban zajlott, ahol Szent Mihályra, az ejtőernyősök védőszentjére is megemlékeztek. A program ezt követően bajtársi találkozóval folytatódott, amely lehetőséget adott a résztvevőknek a személyes találkozásra és a közös emlékek felidézésére. A szolnoki ejtőernyős közösség számára az ilyen alkalmak a hagyományok ápolása és a bajtársi kapcsolatok fenntartása miatt is fontosak, számolt be róla a Szolnoki Napló. Ma száraz, zavartalanul napos időre számíthatunk. Főként a keleti, délkeleti tájainkon a déli szelet élénk lökések kísérhetik, de északnyugaton erős széllökésekre is számítani kell. Holnap észak felől egyre több felé jelennek meg fátyol felhők az égen, de csapadék nem lesz. Nappal maximum 25 fok lehet térségünkben, éjjel minimum 6-8 fokra készülhetünk.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

with a Moo Moo Mate.

Best FM, a legjobb zenék. Jön a Take That, ugyanhozzánk nem, de a szomszédos országba, igen, 2027-es turnéja során, és javában készül a csapat 10. stúdióalbuma. Most 1993-as dalukkal a B-bel megy tovább a szerda reggel, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között, itt a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Vénasszonyok, mindiánok, nyár, így búcsúzik szeptember. Részletek a hírek végén az időjárás jelentésben, mindjárt 9 óra. Jó reggelt! A következő órában visszatekerjük majd az időkerekét a Depes móddal. És a huligánzzel is. Telefon, SMS, Viber 0620-5555-155. Ha dugó baleset van, várom az infót.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Extra akció a Husqvarna Szolnoknál. Benzines fűnyírók, vezetékes robotfűnyírók, láncok, vezetőlemezek és olajok most extra akciós áron a készleten lévő termékekre. Ha most vásárolnál, Cofidis áruhitel lehetőséggel is élhetsz. Ne maradj le az akcióról! Husqvarna Szolnok, Mátyás király út 18.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Magyarország egyik legnépszerűbb turisztikai célpontja a Tiszató, mindössze 4 évtizedes múltra tekint vissza. A tiszai áradások szabályozása és az Alföld jobb vízellátása érdekében építették fel 1973-ban a kiskörei erőművet a duzzasztógáttal. A terület feltöltése az 1990-es években fejeződött be. Magyarország második legnagyobb összefüggő vízfelülete változatos vadvízi világgal rendelkezik. Poroszlón találjuk Európa legnagyobb édesvízi akváriumát is magába foglaló Tiszatavi ökocentrumot. A látogatót egy sejtelmes víz alatti világ fogadja. A leglátványosabb attrakció az üvegalagútnál látható, ahol az itthon egykoron élt halóriást, a vizát csodálhatjuk meg.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Berekfürdőn titkokra kapunk válaszokat. Például arra, hogy voltak-e atomfegyverek Magyarországon. A szovjet repülőtér titkai kiállításon betekintést nyerhetünk, hogy milyen is volt egy hadgyakorlat Nádudvaron, és milyen is volt a 46 éven át itt tartózkodó katonák élete. Ez egy egyedülálló élmény, ahogy a szolnoki reptár is az, ahol nem csupán repüléstörténeti kiállítást láthatunk, hanem interaktív eszközöket is kipróbálhatunk. Találunk itt nyugdíjazott és restaurált hadirepülőgépeket, helikoptereket és a hazai repüléstörténet relikviáit is. A reptárban kipróbálhatjuk magunkat egy kalandpályán, vagy akár egy repülőgép szimulátorban is. Közép-Kelet-Európában nincs még egy ilyen hely, ami ráadásul Magyarország legrégebbi vasútállomásában kapott otthont, melyet 1847-ben adtak át.
0: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: 40 éves a macskafogó. Tájékozódási futóversenyt rendeztek a középiskolásoknak. Selyem majmot találtak a tiszafüredi férfinél. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. 40 éves a macskafogó. A kultikus alkotás kerek születésnapját pénteken országszerte több helyszínen és online is közös rajzfilmnézéssel ünnepelhetik a rajongók. Mozik, művelődési házak, kulturális központok, klubok is csatlakoznak az eseményhez, mondta rádiónknak Ternovszki Zita, az akció egyik szervezője.
3: Szeretnénk megünnepelni és újra életre kelteni ezt a kultuszfilmet. Az alkotók és az NFI támogatásával október 2-án 7 órakor mindenki számára ingyen elérhető lesz a film. Nemzetközi szinten is csoportos vetítések készülnek. Az a cél, hogy egyrészt a mi generációnk, akik ugye ezen nőttek fel, és azóta is idézik ezt a filmet, át tudják adni a következő generációnak, és a világ bármely pontján legyen az ember, egyszerre nyomja meg a play gombot.
2: Ismét tájékozódási futóversenyt rendeztek a szolnoki középiskolások számára, írta meg a Szolnoki Napló. A program célja az volt, hogy a diákok a sportolás mellett a tájékozódási futás alapjaival is megismerkedjenek, miközben versenyhelyzetben tehették próbára gyorsaságukat, állóképességüket és tájékozódási készségüket. A résztvevőknek a kijelölt pályán ellenőrző pontokat kellett megtalálniuk, így a futás mellett a térkép használat és a megfelelő útvonal kiválasztása is fontos szerepet kapott. Letartóztatásba került az a tiszafüredi férfi, aki korábban tigrist, majd pedig selyem majmot tartott, számolt be róla a Szolnoki Napló. A tiszafüredi járási ügyészség indítványozta a büntetett előéletű férfi letartóztatását, amelyet a bíróság elrendelt. Az ügy előzménye, hogy a hatóságok korábban a férfi által tartott különleges állatok miatt is intézkedtek. A mostani eljárásban az ügyészség a letartóztatás szükségességét látta megalapozottnak, a bíróság pedig helyt adott az indítványnak. A férfi ügyében a büntető eljárás folytatódik. Ma száraz, zavartalanul napos időre számíthatunk. Főként a keleti, délkeleti tájainkon a déli esszelet élénk lökések kísérhetik, de északnyugaton erős széllökésekre is számítani kell. Holnap észak felől egyre több felé jelennek meg fátyol felhők az égen, de csapadék nem lesz. Nappal maximum 25 fok lehet térségünkben, éjjel minimum 6-8 fokra készülhetünk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Figyelem, aszfaltoznak az M7-esen Budapest felé Székesfehérvár előtt, Szabadbattyánig torlódik 4-5 kilométeren a pálya, és a munka holnap délutánig tart, szólok előre, hogy ne érjen senkit páratlanul. Valami hasonló a címe Tom Novi óraindító dalának is. Unexpected jön még a No Doubt nem sokára, Alternate, a Destiny's Child és a TLC is. Hello, jó reggelt, jó utat, jó munkát, 5 perc múlt 9, Max Szemlemente vagyok.
0: Best FM.

Veszte fel a legjobb zenék. Lassan vége a szerda reggeli csúcsforgalomnak, azért egy-két munkavégzés velünk marad, például az M5-ösön, a főváros felé Újhartyántól az M0-ásig az elválasztósáv növényzetét kaszálják, a torlódás 1-2 kilométer, és aszfaltoznak az M7-esen Budapest felé Székesfehérvár előtt, Szabadbattyánig 4-5 kilométeren torlódik a pálya. Jó utat, kitartást, ez már Ultra Naté és a Fria Besten.

Best FM a legjobb zenék, 1999-ből szólt a TLC No Scrubs című dala, egy kicsit magunk mögött hagyva Amerikát, bár csak egy pici időre. Jön a brit Depeche Mode, akiknek 2001-es Free Love című dalához két klip is készült, egy minimalistább, művészibb, elvontabb Anton Corbijn rendezésében, és a hivatalos főverzió, amely New Orleans utcáin forgott, egy platón adta elő a zenekar a dalt, miközben a helyi lakosok integettek, követték őket, csatlakoztak a menethez, a klip hűen tükrözi a dal címét és üzenetét, a szabadságot, az előítéletmentes szeretetet és a közösségi összetartozás élményét.

Esztefem a legjobb zenék. Le a trombitákkal a címe a következő dalnak. Razor Kicks, Down with the Trumpets, és le a pulcsikkal, Jackikkel, a hűvös reggel ránk parancsolta ezeket a ruhadarabokat. De ma is 22-27 fokos indián nyár lesz. Sok napsütéssel. Esni nem fog.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Várj, hadd mesélj.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: 10 után szól majd a Kids Robbie Williams-től és Kylie-tól. Hát Robbie majdnem gyerek volt 2000-ben, 26 éves, amikor megjelent a dal, Kylie 32. Érkezik Rúzsa Magdi is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Várják a jelöléseket az év hős kutyája díjra. Szent Kúti Kálváriát szentelte ki Ászberényben. Kevesebb az álláskereső, de az új munkahelyek száma is csökkent. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Várják a jelöléseket az év hős kutyája díjra. A kezdeményezéssel a speciálisan képzett négylábúakra és az őket felkészítő szervezetek áldozatos munkájára szeretnék felhívni a figyelmet, mondta rádiónknak Kovács Tünde szervező. A díjra bárki beküldheti jelölését a hőskutya.hu oldalon található jelentkezési kérdőív kitöltésével. Megszentelték a Szent Kúti Kálváriát Jászberényben, amelynek kialakítása és megújítása a helyi közösség összefogásával valósult meg, számolt be róla a szoljon.hu. A vallási helyszín a Szent Kúthoz kapcsolódóan kapott új, rendezettebb formát, és a Kálvária állomásai a hívők számára a keresztút végigjárását teszik lehetővé. Az ünnepségen szent misével és közös imádsággal adtak hálát a beruházás elkészültéért. A rendezvényen a helyi közösség tagjai és az egyházi vezetők is részt vettek. A Szent Kút Jászberény egyik fontos vallási helyszíne, amelyhez évről évre számos hívő kötődik. A most megszentelt kálvária így nem csak vallási, hanem közösségi szempontból is fontos része lett a környéknek. A megye gazdasági és munkaerőpiaci helyzete is napirenden volt a Jász-Nagykun-Szolnoki közgyűlés legutóbbi ülésén, tudósított róla a szoljon.hu. A beszámoló szerint 2026 első fél évében átlagosan mintegy 12.000 álláskeresőt tartottak nyilván a megyében, ami 7,2%-kal kevesebb az egy évvel korábbi adatnál. Ugyanakkor kedvezőtlen tendencia, hogy egy év alatt több mint 20%-kal csökkent a bejelentett új álláshelyek száma. A nettó átlagkereset 9,9%-kal emelkedett, de a megyében dolgozók keresete még így is 17%-kal elmaradt az országos átlagtól. A közgyűlés emellett több személyi és szervezeti kérdésben is döntött, fogalmazott a portál. Ma száraz, zavartalanul napos időre számíthatunk. Főként a keleti, délkeleti tájainkon a déli szelet élénk lökések kísérhetik, de északnyugaton erős széllökésekre is számítani kell. Holnap észak felől egyre több felé jelennek meg fátyol felhők az égen, de csapadék nem lesz. Nappal maximum 25 fok lehet térségünkben, éjjel minimum 6-8 fokra készülhetünk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Az első Shakirától, aki a napokban megkezdte Madridban 12 koncertből álló sorozatát, 25 dalos műsorral esténként 50 ezer néző előtt lép föl. Underneath Your Clothes jön nem sokára, Topaz és a New Millennium, Sophia Lis Bextor, a Lighthouse Family és 50 Cent is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, 5 perc elmúlt 10, hello, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Vajon mégis evezek? Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Ezt a film a legjobb zenék, amikor az olasz DJ Spiller alapjára a Groove Jetre énekelt a 2000-es évek elején, alig múlt 20, ma pedig 5 gyerekes boldog anyuka, de hogy milyen jól tartja magát, erről mi is meggyőződhetünk jövőre. Július 31-én ugyanis fellép Magyarországon, nappaloznak itt Jazz Picnic-en. Sophie Alice Baxter jön, és a Get Over You a Besten.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék. Best
2: FM. Annyi a hibám, amit vétettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk, aszfaltoznak az M7-esen Budapest felé Székesfehérvár előtt. A munka holnap délutánig tart, jelenleg is 4-5 kilométeres emiatt a torlódás. Dolgoznak az M5-ösön is Röszke felé Inárcsnál, ott is lassabb a haladás, és a szokásos M1-es Budapest felé a felújítás miatt a terelés előtt Tatabánya térségében is nagyobb forgalomra kell készülni. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Azaz, kitart a vénasszonyok nyara, az indián nyár, aztán a jövő hétvégére megérkezik a hűvösebb, 20 fok körüli, csapadékosabb, felhősebb őszi idő. De nem csak Kim Mezzel, hanem például a Well Hello is itt lesz majd a délelőtt utolsó órájában. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Yes. But come on. Yeah, Martinez, you ready, girl?
4: Come on.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Kevesebb vendég volt a hazai szálláshelyeken augusztusban. A balatoni ellenőrzések ötödénél talált hibát a NAV. Vészjelzés után irányt váltott egy utasszállító repülőgép. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Kisebb forgalmat bonyolítottak augusztusban a turisztikai szálláshelyek, mint tavaly ilyenkor. Ez derül ki a KSH friss adataiból. 2 millió 600 vendég volt, ami 7,3%-os visszaesés, a 6 millió 900 vendégészaka szám pedig 5,8%-kal alacsonyabb, mint 2025 augusztusában. A belföldi vendégek a Bükk-Sárvár térségben több mint 6,5%-kal többen voltak, a Mátra-Bükk régióban viszont több mint 6%-kal kevesebben. Budapest több turistát vonzott, a Balatonnál viszont kevesebb volt a belföldi vendég. Gyakori volt a szabályszegés a Balatonnál. A NAV tó környéki akciójában minden ötödik ellenőrzés tárt fel hiányosságokat nyáron. Leggyakrabban a számla és nyugtaadási kötelezettség elmulasztása, a be nem jelentett foglalkoztatottság és az online pénztárgépek szabálytalan használata szerepelt a problémák között. Az adóellenőrök a vállalkozások, szolgáltatások és rendezvények mellett az online térre is figyeltek. Egy alkalommal például a Facebookon adószám nélkül e-cigit és zárjegy nélküli termékeket hirdető adózóra csaptak le. Olyan is volt, hogy terepjáró túrára jelentkeztek be, de bizonylatot nem kaptak, így eljárás lett a kirándulásból. Megfejthették a történelmi aszály okát, az egész földet érinti. A Hungaromet szerint ugyanis megváltozott a globális cirkuláció, azaz a föld levegőjének és vizének nagy léptékű egész bolygóra kiterjedő rendszere. A jelenség már tart pár éve. Az elemzés szerint ez a Kárpát-medencét különösen sújtja. A megváltozó szelek és áramlások miatt a nedvesebb légtömegek csak nehezen jutottak el Európába, ami eső érkezett volna, az pedig a hazánkat körülvevő hegyekben lehullott. Vészjelzést adott le, majd útvonalat változtatott egy Dubajból Tel Avivba tartó utasszállító repülőgép. A fedélzeten mintegy 180 izraeli utas van. Az izraeli légierő repülőket küldött a helyszínre. A járatot utoljára Szaúd-Arábia északnyugati részén Tabuk reptere közelében észlelték, azóta nincs róla információ. Hideg éjszakák, nyárias nappalok, derült idővel búcsúzik a szeptember. Zavartalan napsütésre számíthatunk, a szél sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. 23-26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 9-15, éjszakára 4 és 11 fok közé hűl a levegő, de a hidegre hajlamos helyeken akár fagypont körüli minimumok is lehetnek. Holnap csak kevés felhő zavarhatja a napsütést, csapadék nem lesz, 22-26 fok várható, a hétvégén pedig ennél is melegebb lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A neves DJ magazin top 100-as listájának első helyezettjével, a világ number one DJ-ével, David Guettával és egyik első slágerével, a Just a Little More Love-vel indul az utolsó szeptemberi délelőtt utolsó órája. 5 perccel múlt 11, hello, jó munkát, jó utat! Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things in life.

Best FM a legjobb zenék, az 1996-os Rómeó és Júlia filmzenei album a 90-es évek egyik legsikeresebb és legikonikusabb zenei válogatása, amely tele van a korszak alternatív rock, pop és elektronikus dalaival, olyanokkal, mint a Garbage-től a Crush, a The Cardigans-től a Loveful, vagy a most érkező, eredetileg 1976-os Candy Staten sláger, a Young Hearts Run Free, ezúttal Kim Mezeltől.

0: Best FM, a legjobb zenék. Holnap délutánig aszfaltoznak az M7-esen Budapest felé Székesfehérvár előtt. Jelenleg 2-3 kilométeres a torlódás, de a reggeli és délutáni csúcsban ennél nagyobb is lehet. Szintén munkavégzés az oka az M5-ösön kialakult torlódásnak a Röszke felé vezető oldalon Inárcs térségében. Aki dugót, balesetet lát, hívható SMS Viber számunkra küldheti infóját 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: A The Slamming Progs, Something About The Music című dalát már Majoros Rita indítja. Rögtön dél jönnek a friss hírek, én jó étvágyat kívánok a lassan aktuális ebédhez, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A merrák elleni küzdelemre hívják fel a figyelmet, fejlesztik a DAB szolgáltatásait, a pilóták közti konfliktus miatt váltott irányt egy utasszállító repülő. Villányi Eszter vagyok. Holnap lesz a merrák elleni küzdelem világnapja, de egész októberben a szűrések és az önvizsgálat fontosságára igyekeznek felhívni a figyelmet. Ha időben felfedezik a daganatos betegséget, az jelentősen növeli a gyógyulás esélyét, mondta rádiónknak Rozmányi Balázs, a Magyar Rákellenes Liga elnöke.
2: Magyarországon évente 8-9 ezer emlő daganatos megbetegedés történik. Ezeknek a száma enyhén emelkedik, és férfiak is vannak közöttük, ezt is szeretném hangsúlyozni. És sajnos a halálozások száma pedig 2001-2200 között van, de ez a szám hála Istennek stagnál. Az emlőrák, ha időben felfedezik, 95%-ban gyógyítható, tehát nagyon jók a gyógyítási eredmények, de ezeknek az a záloga, hogy időben felfedezzék és elkezdjék a gyógykezelést.
1: Több mint 5 milliárd forintos uniós támogatásból fejlesztik tovább a digitális állampolgárság program szolgáltatásait. A projektben biztonságosabb és szélesebb körben használható digitális adattárcát alakítanak ki, valamint bővítik az elektronikus azonosítás és a személyes megjelenés nélküli ügyintézés lehetőségeit. A DAB alkalmazással a felhasználók már több állami és piaci szolgáltatáshoz is bejelentkezhetnek. A fejlesztést az év végéig fejezik be. Letették a Szántódi és a Tihanyi komp kikötő fejlesztésének alapkövét. A 6 milliárd forintos beruházás 2027 végére készülhet el. Korszerűsítik a mólókat, az utasvárókat, a közlekedési sávokat és a jegyértékesítést, valamint elsávot is kialakítanak. A munkálatok októberben felgyorsulnak, de a kompok továbbra is menetrend szerint közlekednek a Balatonon. A pilóták közötti összetűzés okozott kaotikus állapotokat a Dubaj és Tel Aviv között közlekedő utasszállító repülőn. A gép vészjelzés után irányt változtatott és egy ideig szem elől is tévesztették, azóta sikeresen landolt Szaúd-Arábiában. Az izraeli katonai rádió közölte, hogy gépeltérítéstől tartottak, de csak véletlen volt a vészjelzés. A pilóták összeverekedtek, ezért percekig nem jeleztek a légirányításnak. Az utasok kaotikus állapotokról és késeléstől nyilatkoztak, a gépen mintegy 180-an utaztak, köztük gyerekek. Hideg éjszakák, nyárias nappalok, derült idővel búcsúzik a szeptember. Zavartalan napsütésre számíthatunk, a szél sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. 23-26 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 9-15, éjszakára 4 és 11 fok közé hűl a levegő, de a hidegre hajlamos helyeken akár fagypont körüli minimumok is lehetnek. Holnap csak kevés felhő zavarhatja a napsütés, csapadék nem lesz, 22-26 fok várható, a hétvégén pedig ennél is melegebb lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás szerdát, kellemes délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Na megint jöttem, hogy egy kicsit feldobjam a napjukat, a délutánjukat, remélem jól vannak, és hogy van egy kis idejük velem isteni zenéket hallgatni. George Michael érkezik hamarosan, és a Flow lesz, de itt lesz Caramel, és a Használd a szívedet, most pedig a Slamming Progs nyit. Szép napot!
0: Best FM!

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Like no other.

Best FM a legjobb zenék. Hogy vannak? Remélem, hogy jól telik a szerda. Itt vagyunk már a hét közepén. Egyébként nagyon-nagyon gyorsan pörög ez a hét. Hát mindjárt itt a következő hétvége. Az időnk pedig isteni, úgyhogy akár már lehet a délutáni programokkal fejben foglalkozni, vagy legalább a munkával, mert hogy nagyon sokan még munkában hallgatják, sőt mondjuk ebédidő közben a Best FM-et, úgyhogy hozom mindenkinek a legjobb zenéket, és higgyék el, munkaidő végéig itt leszek önökkel. A jazz meg azzal, Shania Twain-nel, Christina Aguilera-val és Lil Kim-mel, most pedig a Six Pins Non The Richer dalával jön a There She Goes. Hamarosan napkérdését is hozok, meg közlekedési információkat is, úgyhogy tartsanak velem.

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Mit tehet a sejt?

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is ott vagyok önökkel az utakon, bárhol járnak, bármiben ülnek, vagy bármin ülnek, én ott vagyok és hozom a legfrissebb útinfókat, hát ha így egy picit meg tudom könnyíteni az útjukat. Az M2-es autóúton Vác térségében ma is burkolati jeleket festenek a Vác, Kozd és a 2-es főúti végcsomópont között, 42-es és a 43-as kilométerek közötti szakaszon. Napközben egy-egy sávot le is zárnak, ezért jelzőrös irányításra és néhány perces a várakozásra és torlódásra kell számítani. Szakaszosan torlódik a forgalom ma is az M1-esen, a 85-ös jelű Komárom és a 61-es jelű Tata csomópontok között a főváros felé. Aki teheti, hát ma is választom másik útvonalat. 0620 55 55 155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom az útinfókat ma is. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM.
1: Mindig azt szoktam mondani, hogy valahol valakinek úgyis születésnapja van, úgyhogy a desszert sosem maradjon ki az ebéd után. Hát ez ma itt a rádióban is így volt nálunk, mert hogy az egyik kedves kolléganőnk fiának születésnapja volt, és hát úgy nézett ki, hogy maradt a születésnapi palacsintatortából, és meglepett vele minket, isteni volt. Úgyhogy ez most egy jel azoknak, akik ma esetleg kihagyták a desszertet, semmiképpen ne tegyék meg. És hallgassanak közben Best FM-et, mindjárt egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán a Vénusz.
2: Egy istennő vázsor, nem érett gond, hé, a világ közepén, táncol a szívemben, én vagyok a fény.
1: És itt lesz a Gossip is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játsszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak. 102.4 Best FM.
4: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Budapesten tanácskozott az Európai Ügyészség vezetője, letartóztatták Sesták Miklós korábbi minisztert, Székelyföldre megérkeztek a fagyok. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Budapesten tárgyalt az Európai Ügyészség vezetője. Laura Korruca Kövesi a magyar kormány tagjaival arról egyeztetett, hogyan csatlakozhat Magyarország az uniós vádhatósághoz. Az Európai Ügyészség az uniós forrásokkal kapcsolatos bűncselekmények felderítésére jött létre. Elsőként azt kell szabályozni, hogyan választják majd ki a magyar európai ügyészt és a Magyarországon dolgozó delegált ügyészeket. Az ehhez szükséges törvénymódosításokat még az idén benyújtják a parlamentnek. Elrendelte a bíróság Sesták Miklós korábbi miniszter letartóztatását 30 napra. A KDNP-s országgyűlési képviselőt hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítják. Közben Hankó Balázs letartóztatását is indítványozta az ügyészség, erről holnap döntenek. A korábbi minisztert az NKA ügy miatt hallgatták ki gyanúsítottként. Korábban mindketten úgy nyilatkoztak, nem követtek el bűncselekményt, a Fidesz szerint koncepciós eljárásról van szó. Nem változtak az üzemanyagárak, egy hetes stagnálás van a kutakon. A holtankoljak.hu információi szerint a 95-ös benzin átlagára 636 forint literenként, a gázolajért pedig átlagosan 709 forintot kérnek a kutakon. Annak ellenére, hogy jelentős mozgás van a világpiacon. Közeleg az erőművek éjszakája, idén több mint 80 létesítmény nyitja meg kapuit október 16-án. A résztvevők szakemberek vezetésével ismerhetik meg az energiatermelés és elosztás folyamatait az áram, hő, ivóvíz vagy földgáz szolgáltatóknál. A programmal arra is felhívják a figyelmet, hogy a természeti erőforrásokkal való felelős gazdálkodás közös ügy. A programra holnaptól lehet regisztrálni. Székelyföldön már fagyok voltak. Csíkszeredában volt a leghidegebb, ahol hajnalban mindössze -3,7 fokot mértek. Gyergyóújfaluban és Maros-Hévízen is majdnem -2 fok volt, de más településeken is fagypont közelében alakultak a reggeli minimumok. Idén ősszel egyébként a ma reggeli a második, hogy fagyott Székelyföldön. Az értékek ugyan az ilyenkor szokásos alatt vannak, de nem jelentenek rekordhideget. Hideg éjszakák, nyárias nappalok, derült idővel búcsúzik a szeptember. Zavartalan napsütésre számíthatunk, a szél sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. 23-26 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 9-15, éjszakára 4 és 11 fok közé hűl a levegő, de a hidegre hajlamos helyeken akár fagypont körüli minimumok is lehetnek. Holnap csak kevés felhő zavarhatja a napsütés, csapadék nem lesz, 22-26 fok várható, a hétvégén pedig ennél is melegebb lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Elmúlt egy óra is, megettük a desszertet, az ebédet, úgyhogy visszatérhetünk a munkához, vagy bármilyen dolgunkhoz. Remélem azért sokan kikapcsolódás közben is Best FM-et hallgatnak, és így szerdán a hét közepén is tudnak egy kicsit lazítani. Mondjuk a Vénusszal jön a világ közepén, de előtte a Gasszik nyitja az órát. Én Majoros Rita vagyok.
0: Best FM.

Képlet. Best FM a legjobb zenék, ígértem napkérdését, már hoztam is, ma barátság lesz a téma, illetve a kérdésem az, hogy mi az, ami már nem fér bele egy barátságba? Igazából mi az, ami egy barátságban már megbocsáthatatlan? Egy viselkedés, vagy ha a másik olyat mond? Na hát erre nagyon kíváncsi vagyok. Mi az, ami már megbocsáthatatlan egy barátságban? Na hát jöhetnek a válaszok. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek, és itt gondolok tényleg a szoros barátságokra. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok a véleményükre, vagy hogy miért szakadtak már meg barátságok. Várom a tapasztalatokat, ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is, jöhetnek ott is a válaszok. Mellé jön egy Faith No More-dal, ez az Easy, amit lehet, hogy jövőre már élőben is hallhatunk, mert hogy a srácok a visszatérésben gondolkodnak. Addig hallgatjuk itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. A Rednecks Wish You Were Here dala után egy infon van az M7-esről. Budapest felé Székesfehérvár közelében a 68-as kilométernél egy kamion és egy autó ütközött. A mentő helikopter leszállásának idejére megállították a forgalmat. Aki teheti, a 80-as jelű Polgárdi csomópontban hajtson ki az autópályáról. Kamion fordult keresztbe az M5-ösön Kunszállás és Kecskemét között Budapest felé. A 98-as kilométernél csak a leállósában lehet haladni. A torlódás már a 6 kilométert is meghaladta, aki teheti, a 102-es jelű Kunszállás csomópontban válasz az 5-ös főutat. 0620 55 55 155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárki bármit tapasztal, akár ezeknél a baleseteknél, akár bárhol az országban, nagyon megköszönöm, ha jelentkezik az infóval. Könnyítsük meg egymás dolgát, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Egy nagyon kedves üzenetet kaptam Beától, aki azt mondta, hogy az előző óra végén hallgatta a Best FM-et, meg hogy természetesen azóta is hallgatja, de hogy meghallotta, hogy az a jel azoknak szól, akik ma kihagyták a desszertet az ebéd után, úgyhogy gyorsan leszaladt a büfébe a munkahelyén, és vett magának egy isteni somlói galuskát, és csak köszönetet akart mondani, hogy figyelmeztettem, mert tényleg egyszerűen feldobta a délutáni munkát ez a jó kis somlói. Hát nagyon szívesen, ha kell, ezt elmondom minden nap. Tényleg egy ilyen fel tudja dobni az ember kedvét, úgyhogy hát fogyaszt egészséggel. Ahogy a zenéket is a következő órában, mert hogy pár perc, délután 2 óra lesz, jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz Szuper Sztereó. És zene majd Wakefield is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játsszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 000 forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Kevesebb vendég volt augusztusban a hazai szálláshelyeken. A máltai nevében próbálkoznak a csalók, folytatódik az indián nyár. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Kisebb forgalmat bonyolítottak augusztusban a turisztikai szálláshelyek, mint tavaly ilyenkor. Ez derül ki a KSH friss adataiból. 2 millió 600 ezer vendég volt, ami 7,3%-os visszaesés, a 6 millió 900 ezres vendégészaka szám pedig 5,8%-kal alacsonyabb, mint egy éve. A belföldi vendégek a Bükk-Sárvár térségben több mint 6,5%-kal többen voltak, a Mátra-Bükk régióban viszont több mint 6%-kal kevesebben. Budapest több turistát vonzott, a Balatonnál viszont kevesebb volt a belföldi vendég. Gyakori volt a szabályszegés a Balatonnál. A NAV tó környéki akciójában minden ötödik ellenőrzés tárt fel hiányosságokat nyáron. Leggyakrabban a számla és nyugtaadási kötelezettség elmulasztása, a be nem jelentett foglalkoztatottság és az online pénztárgépek szabálytalan használata szerepelt a problémák között. Az adóellenőrök a vállalkozások, szolgáltatások és rendezvények mellett az online térre is figyeltek. Egy alkalommal például a Facebookon adószám nélkül e-cigit és zárjegy nélküli termékeket hirdető adózóra csaptak le. Olyan is volt, hogy terepjáró túrára jelentkeztek be, de bizonylatot nem kaptak, így eljárás lett a kirándulásból. Csalók élnek vissza a máltai szeretett szolgálat nevével. Szabolcs-Szatmár és Heves megye több településén is idegenek keresték fel a lakhatási programjukban résztvevő családokat, és magukat a szeretett szolgálat képviselőinek adták ki. Kikérdezik a családokat, iratokat, szerződéseket, számlákat kérnek tőlük, és azokról felvételeket készítenek. Arra figyelmeztet a karitatív szervezet, hogy mindig kérjék a máltais igazolványt, mielőtt ismeretleneket engednének az otthonukba. Megfejthették a történelmi aszály okát, az egész földet érinti. A Hungaromet szerint ugyanis megváltozott a globális cirkuláció, azaz a föld levegőjének és vizének nagy léptékű egész bolygóra kiterjedő rendszere. A jelenség már tart pár éve. Az elemzés szerint ez a Kárpát-medencét különösen sújtja. A megváltozó szelek és áramlások miatt a nedvesebb légtömegek csak nehezen jutottak el Európába. Ami eső érkezett volna, az pedig a hazánkat körülvevő hegyekben lehullott. Hideg éjszakák, nyárias nappalok, derült idővel búcsúzik a szeptember. Zavartalan napsütésre számíthatunk, a szél sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. 23-26 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 9-15, éjszakára 4 és 11 fok közé hűl a levegő, de a hidegre hajlamos helyeken akár fagypont körüli minimumok is lehetnek. Holnap csak kevés felhő zavarhatja a napsütést, csapadék nem lesz, 22-26 fok várható, a hétvégén pedig ennél is melegebb lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Elmúlt 2 óra is lassan 5 perccel, megy tovább a jó hangulat itt a Best FM-en. 90-es, 2000-es évek csupa nagy kedvenc ebből az időszakból. Én Majoros Réta vagyok, és hozom Wakefield dalát, jön a Saturday Night, így a délutáni munka mellé, de itt lesz a Depeche Mode is, most pedig a Wanted-del és a Glad You Came-el indulunk. Szép napot mindenkinek!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék, ma a barátság a fő téma itt a délutánban. Jobban mondva az a kérdés, hogy mi az, ami egy barátságban már megbocsáthatatlan. Na nézzük Anna üzenetét. Nálam az, ha valaki a hátam mögött kiteregeti a legszemélyesebb dolgaimat, amit bizalmasan mondok el, az maradjon is közöttünk, ettől barátság a barátság, ezzel teljesen egyet tudok érteni. Péter azt írja, a hazugság már nem fér bele. Egy-egy füllentést még meg lehet érteni, de amikor rendszeresen nem mond igazat, onnantól nincs mire építeni. Hát így oda, a bizalom az biztos. Kata is írt, ha csak akkor keres, amikor szüksége van valamire. Egy barátság nem ügyfélszolgálat, én így tudom megfogalmazni, és szerintem nagyon helyesen. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek még. A tapasztalatok, gyanítom, ebben a témában mindenkinek van. Ott vagyok a Facebookon, az Instagramon is, várom a válaszokat. Mellé pedig Wakefield alát hozom, jön mindjárt a Saturday Night, amit már beharangoztam. Ez tipikusan ilyen bulira készülődő dal, vagy legalábbis akkor hallgattuk a 90-es, 2000-es években. A folytatásban pedig a délutáni kávé mellé egy kicsit melankolikusabb zene. Nana Lonely a Best FM-en.

0: Veszte fel a legjobb zenék, nincs jó hírem az autópályán autózóknak, ugyanis az M7-esen Budapest felé Székesfehérvár közelében a 68-as kilométernél egy kamion és egy autó ütközött. A 70-es kilométernél is két autó ütközött össze a kialakult torlódásban. A pályázárat feloldották, de továbbra is kiterelik a forgalmat a 70-es jelű Szabadbattyán csomópontban, mert hogy a torlódás már a 9 kilométert is meghaladta. Két kamion is keresztbe fordult az M5-ösön Kunszállás és Kecskemét között Budapest felé. A 98-as kilométernél csak a leállósáv autózható, a torlódás már itt is legalább 6 kilométeres, úgyhogy aki teheti, a 102-es jelű Kunszállás csomópontban válaszza az 5-ös főutat. Az M1-esen Budapest felé nagyon terítettek a sávok Tatabánya és Bicske között, ahol szakaszos torlódás van. A külső sávon hatalmas a kamionsor, és hosszú szakaszon szinte csak áll, emiatt 40-50 percet is állnak az autók. Aki autóval van, az válaszza az átterelt belső sávot, akinek pedig nem Budapest a célja, az kerülje el ezt a gyorsforgalmi szakaszt, ezt ajánlják a hallgatóink. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ide várom az útinfókat. Jó utat és kitartás mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Száguldó csillag, csak le ne es. Nem lehet mindig minden egyenes.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Extra akció a Husqvarna Szolnoknál. Benzines fűnyírók, vezetékes robotfűnyírók, láncok, vezetőlemezek és olajok most extra akciós áron a készleten lévő termékekre. Ha most vásárolnál, Cofidis áruhitel lehetőséggel is élhetsz. Ne maradj le az akcióról! Husqvarna Szolnok, Mátyás király út 18.
0: Reklámot hallottak. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
3: Kevesebb az álláskereső, de az új munkahelyek száma is csökkent. Sejjen majmot találtak a tiszafüredi férfinél. Ünnepeltek a szolnoki ejtőernyősök. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Várják a jelöléseket az év hős kutyája díjra. A kezdeményezéssel a speciálisan képzett négylábúakra és az őket felkészítő szervezetek áldozatos munkájára szeretnék felhívni a figyelmet, mondta rádiónknak Kovács Tünde szervező.
4: A cél igazából kettős, a figyelemfelhívás a kutyusoknak és a mögöttük álló szervezeteknek az áldozatos munkájára, illetve edukáció, hogy hogyan is bánjunk, viselkedjünk velük a mindennapokban, például vakvezető, hallássérült, mozgássérült, segítő, terápiás, rohamjelzők, szolgálati kutyák, sajnos méltatlanul pedig is figyelem irányul feléjük, megérdemlik az odafigyelést és a tiszteletet. Bárki jelölhet, hogyha tud a környezetében ilyen kutyusról. Ha a jelöltállítás lezajlott, közönségszavazásra invitáljuk az embereket, minél többen szavaz. A kutyusoknak az egész története igazából több emberhez eljut.
3: A díjra bárki beküldheti jelölését a hőskutya.hu oldalon található jelentkezési kérdőív kitöltésével. Megszentelték a Szent Kúti Kálváriát Jászberényben, amelynek kialakítása és megújítása a helyi közösség összefogásával valósult meg, számolt be róla a szoljon.hu. A vallási helyszín a Szent Kúthoz kapcsolódóan kapott új, rendezettebb formát, és a Kálvária állomásai a hívők számára a keresztút végigjárását teszik lehetővé. Az ünnepségen szent misével és közös imádsággal adtak hálát a beruházás elkészültéért. A rendezvényen a helyi közösség tagjai és az egyházi vezetők is részt vettek. A Szent Kút Jászberény egyik fontos vallási helyszíne, amelyhez évről évre számos hívő kötődik. A most megszentelt kálvária így nem csak vallási, hanem közösségi szempontból is fontos része lett a környéknek. A megye gazdasági és munkaerőpiaci helyzete is napirenden volt a Jász-Nagykun-Szolnoki közgyűlés legutóbbi ülésén, tudósított róla a szoljon.hu. A beszámoló szerint 2026 első fél évében átlagosan mintegy 12.000 álláskeresőt tartottak nyilván a megyében, ami 7,2%-kal kevesebb az egy évvel korábbi adatnál. Ugyanakkor kedvezőtlen tendencia, hogy egy év alatt több mint 20%-kal csökkent a bejelentett új álláshelyek száma. A nettó átlagkereset 9,9%-kal emelkedett, de a megyében dolgozók keresete még így is 17%-kal elmaradt az országos átlagtól. A közgyűlés emellett több személyi és szervezeti kérdésben is döntött, fogalmazott a portál. Az éghajlatváltozás hatásait mutatja be a Központi Statisztikai Hivatal új kiadványa. A klímaindikátorok Magyarországon mintegy 50 mutató segítségével szemlélteti a legfontosabb hazai folyamatokat, következményeket, mondta rádiónknak Tóth Péter, a KSH természeti erőforrás statisztikai főosztályvezetője.
5: Magyarország éghajlata az elmúlt évtizedekben számottevően megváltozott.

0: változott. Emelkedik az átlag hőmérséklet, gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, miközben az aszályok előfordulása és intenzitása is növekszik. A csapadék eloszlása szintén átalakult, kevesebb a csapadékos nap, ugyanakkor gyakoribbak a rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű csapadékot hozó események. Ezek a változások egyre erősebben érintik a mezőgazdaságot és a társadalmat, az emberi egészséget is. Ugyanakkor hosszabb távon csökkent a kibocsátás, nőtt a megújuló energiaforrások aránya, és bővült az erdőterület.
1: Forgalomkorlátozásra hívták fel a figyelmet Törökszent Miklóson. Az érintett 4-es főúti szakaszon a körforgalom környékén a közlekedőknek ideiglenes változásokra kell számítaniuk. Mint írták, garanciális keretek között javítják az aszfalt burkolatot, ezért az önkormányzat arra kéri az autósokat, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek, és vegyék figyelembe a kihelyezett közlekedési jelzéseket. A munkálatok vagy egyéb a forgalmi rendet érintő beavatkozás miatt az érintett szakaszon a megszokott közlekedési rend változhat. Október 1-e csütörtökig a közlekedőknek érdemes számolniuk az esetleges lassulással és a megnövekedett menetidővel is. A pontos közlekedési rendet az érintett útszakaszon elhelyezett táblák és jelzések mutatják, írják a város honlapján. Szentmisével és a bajtársi találkozóval ünnepeltek a szolnoki ejtőernyősök. A rendezvényen a közösség tagjai és a korábbi szolgálatot teljesítők is találkoztak egymással, hogy közösen emlékezzenek az ejtőernyős hagyományokra. Az ünnepség vallási része a vártemplomban zajlott, ahol Szent Mihályra, az ejtőernyősök védőszentjére is megemlékeztek. A program ezt követően bajtársi találkozóval folytatódott, amely lehetőséget adott a résztvevőknek a személyes találkozásra és a közös emlékek felidézésére. A szolnoki ejtőernyős közösség számára az ilyen alkalmak a hagyományok ápolása és a bajtársi kapcsolatok fenntartása miatt is fontosak, számolt be róla a Szolnoki Napló. 40 éves a macskafogó. A kultikus alkotás kerek születésnapját pénteken országszerte több helyszínen és online is közös rajzfilmnézéssel ünnepelhetik a rajongók. Mozik, művelődési házak, kulturális központok, klubok is csatlakoznak az eseményhez, mondta rádiónknak Ternovszki Zita, az akció egyik szervezője.
2: Szeretnénk megünnepelni és újra életre kelteni ezt a kultuszfilmet. Az alkotók és az NFI támogatásával október 2-án 7 órakor mindenki számára ingyen elérhető lesz a film. Nemzetközi szinten is csoportos vetítések készülnek. Az a cél, hogy egyrészt a mi generációnk, akik ugye ezen nőttek fel, és azóta is idézik ezt a filmet, át tudják adni a következő generációnak, és a világ bármely pontján legyen az ember, egyszerre nyomja meg a play gombot.
1: Ismét tájékozódási futóversenyt rendeztek a szolnoki középiskolások számára, írta meg a Szolnoki Napló. A program célja az volt, hogy a diákok a sportolás mellett a tájékozódási futás alapjaival is megismerkedjenek, miközben versenyhelyzetben tehették próbára gyorsaságukat, állóképességüket és tájékozódási készségüket. A résztvevőknek a kijelölt pályán ellenőrző pontokat kellett megtalálniuk, így a futás mellett a térképhasználat és a megfelelő útvonal kiválasztása is fontos szerepet kapott. A szervezők a szolnoki középiskolák tanulóira számítottak. A szervezők szerint az ilyen és a hasonló rendezvények a mozgás és az egészséges életmód népszerűsítése mellett a közösségi élményt is erősíthetik a diákok körében. Letartóztatásba került az a tiszafüredi férfi, aki korábban tigrist, majd pedig selyem majmot tartott, számolt be róla a Szolnoki Napló. A tiszafüredi járási ügyészség indítványozta a büntetett előéletű férfi letartóztatását, amelyet a bíróság elrendelt. Az ügy előzménye, hogy a hatóságok korábban a férfi által tartott különleges állatok miatt is intézkedtek. A mostani eljárásban az ügyészség a letartóztatás szükségességét láttam megalapozottnak, a bíróság pedig helyt adott az indítványnak. A férfi ügyében a büntető eljárás folytatódik. A hatóságok hangsúlyozták, hazánkban mind a szibériai tigris, mint pedig a fehér pamacsos selyemmajom olyan védett állatfaj, amelyet nem tarthat magánszemély. Ma száraz, zavartalanul napos időre számíthatunk. Főként a keleti, délkeleti tájainkon a déli esszelet élénk lökések kísérhetik, de északnyugaton erős széllökésekre is számítani kell. Holnap észak felől egyre több felé jelennek meg fátyol felhők az égen, de csapadék nem lesz. Nappal maximum 25 fok lehet térségünkben, éjjel minimum 6-8 fokra készülhetünk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: A stúdióban pedig Fodor Attila, üdvözlet, szuper szerda délután kívánok. Ez Benedek Elek születésnapja, a nagy mesemondó emlékére. Ez a népmese napja Magyarországon. Mesébe illő, ahogy összeállt a mai zenei kínálat, úgyhogy jön is majd a Molokó, Ina, a Bamfunk MC's, és most Britney és Madonna.
4: 102.4 Best FM.

A szeptember vége pont olyan, amilyen az október eleje lesz. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap október 1-én jó rész napos idő lesz, de érkeznek fölénk a fátyol felhők, csapadék viszont nem valószínű. Főleg térségünkben élékülhet meg a déli délkeleti szél, 26 fok is lehet majd. Pénteken továbbra sem várható csapadék, marad a mérsékelt légmozgás, túlnyomon napos időben lesz részünk, 26 fok körüli maximummal. A hétvége is jó részt napos idővel telik majd, szombaton viszont némi felhő érkezhet fölénk, csapadék viszont továbbra sem. A szél főleg majd észak-nyugaton élénkülhet meg. Szombaton és vasárnap is maradunk a 26 fok körüli csúcsoknál. A jó hírek után jó zenék, méghozzá Molokko és a Sing It Back most a 90-es évekből.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Jönnek a programajánlatok, amiket követően Inadalát hallgatjuk. Október 1 és 4-e között skandináv filmnapok a Tiszapart moziban, 1-én a Fjord, 2-án a Szülői felügyelet, 3-án a Szerelemre szomjazva, 4-én pedig az Erőd filmekkel. Állatok világnapja a Tisza Tavi Ökocentrumban október 3-án 9-től egzotikus állatbemutatókkal, kisállatsimogatóval, dámborjú sétával és többek között vidraetetéssel. Úgy szeretlek, majd megeszlek. A Kalap Jakab zenekar koncertje kisújszálláson a Vigadóban vasárnap 16 órakor kezdődik. Október 7-én, szerdán 19 órától a Feleség 40-nél kezdődik házasságjavító komédia többek között Beleznai Endrével, Suhajda Dániellel, Szűcs Sándorral, Németh Kristóffal, Faragó Andrással, Pikali Gerdával, Gregor Bernadettel, Martfűn a Városi Művelődési Központban. Bölcsek téglája Fülöp Viktor önálló este Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban látható október 7-én, szerdán 18 órától. A Változó Szerencse szekerén zenés irodalmi előadása Csík zenekarral Martfűn a Művelődési Központban október 8-án csütörtökön 17 órától. Krízisből erő, Vona Gödér Krisztina beszélgetőtársa Algaui Hesna lesz október 8-án csütörtökön 17 órától itt Szolnokon a Versegi Ferenc könyvtárban. A The Riverside Soul Bluegrass koncertje Szolnokon a Tiszapart moziban látható október 9-én pénteken este 8-tól. Edda Symphonic Szolnokon a Tiszaligeti sportcsarnokban a legendás zenekar dalaival október 10-én szombaton este 7-től. A Szeged Big Band koncertje október 10-én szombaton 18 órakor kezdődik kisújszálláson a Vigadóban. Dunst a helyi termékek ünnepe a Hild téren október 11-én vasárnap 8 és 13 óra között fajta bemutatóval, vásárral, mikropódium báb előadással, valamint Balla Tibor népzenésszel és Lénárt András Verklissel.

0: Közlekedési infókkal folytatom most a 102.4 Best FM-en. A 4-esen Pilisnél a 45-ös kilométer térségében közműépítési munkát végeznek, ugyancsak Pilisen a Dabasi összekötő úton szintén közműépítési munkára kell figyelni. A 116-os kilométernél a 4-es úton ugyancsak figyelni kell, ott aszfaltoznak ezekben a napokban. Martfűnél a 442-esen aszfaltozási munkák miatt váltakozó irányban engedik a forgalmat napközben. Tiszabura és Abátszalók között a 35-ös kilométernél hídjavítás munkálata miatt van félpályás lezárás. Mezőhék és Tiszaföldvár között aszfaltoznak, ezért ott félpályán halad a forgalom. Abony és Újszilvás között a 31-19-esen a 19-es kilométernél útépítést végeznek. Útszűkület van a 4-esen Vecsésnél a 21-es kilométernél. Az M4-esen a 37-es, 39-es kilométerek között. Az M44-esen Kunszentmártonnál csomópontot építenek. Csomópontot építenek az M5-ösön is a 73-as, 76-os kilométerek térségében. Debrecennél a 33-ason a 106-os és 108-as kilométernél kell sávlezárásra számítani. A 4601-es nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton útépítés miatt kell lassabban haladni. Püspökladány és Báránd és Földes között a 42-esen útszűkület van, ahogy Bárándon is, a Kossuth úton. Jászalsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton vannak korlátozások. Nádurvar és Hajdúszoboszló között több ponton is félpályás lezárás mellett lehet autózni. Karbantartást végeznek Öcsödnél a Martfűi összekötő úton. Albertésre és Dán-Szent Miklós között is útszűkületen kell keresztül hajtani. Monoron az Ady Endre úton kell útszűkületre figyelni. Szolnoknál Millértelep után csataszög felé útfelújítási munkálatokat végeznek. Tápiószelén útszűkület van a Rákóczi úton, Dózsatelepnél a 311-es 17-es kilométerénél pedig aszfaltozási munkálatokra kell figyelni. Ecsekfalva határában a főcsatornánál útszűkületen kell keresztül hajtani. A Bumfunk MC-zzel folytatjuk, és a Freestylerrel most a 102.4 Best FM-en.
1: A közlekedési hírek támogatója a DAT 2002 vasútépítő.

0: 102 műsorszám termék megjelenítést tartalmazó zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Extra akció a Husqvarna Szolnoknál. Benzines fűnyírók, vezetékes robotfűnyírók, láncok, vezetőlemezek és olajok most extra akciós áron a készleten lévő termékekre. Ha most vásárolnál, Cofidis áruhitel lehetőséggel is élhetsz. Ne maradj le az akcióról! Husqvarna Szolnok, Mátyás király út 18.
0: Reklámot hallottak. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Kevesebb az álláskereső, de az új munkahelyek száma is csökkent. Sejjen majmot találtak a tiszafüredi férfinél. Ünnepeltek a szolnoki ejtőernyősök. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Várják a jelöléseket az év hős kutyája díjra. A kezdeményezéssel a speciálisan képzett négylábúakra és az őket felkészítő szervezetek áldozatos munkájára szeretnék felhívni a figyelmet, mondta rádiónknak Kovács Tünde szervező.
3: A cél igazából kettős, a figyelemfelhívás a kutyusoknak és a mögöttük álló szervezeteknek az áldozatos munkájára, illetve edukáció, hogy hogyan is bánjunk, viselkedjünk velük a mindennapokban, például vakvezető, hallássérült, mozgássérült, segítő, terápiás, rohamjelzők, szolgálati kutyák, sajnos méltatlanul pedig is figyelem irányul feléjük, megérdemlik az odafigyelést és a tiszteletet, bárki jelölhet, hogyha tud a környezetében ilyen kutyusról. Ha a jelöltállítás lezajlott, közönségszavazásra invitáljuk az embereket, minél többen szavaz. A kutyusoknak az egész története igazából több emberhez eljut.
2: A díjra bárki beküldheti jelölését a hőskutya.hu oldalon található jelentkezési kérdőív kitöltésével. Megszentelték a Szent Kúti Kálváriát Jászberényben, amelynek kialakítása és megújítása a helyi közösség összefogásával valósult meg, számolt be róla a szoljon.hu. A vallási helyszín a Szent Kúthoz kapcsolódóan kapott új, rendezettebb formát, és a Kálvária állomásai a hívők számára a keresztút végigjárását teszik lehetővé. Az ünnepségen Szent Misével és közös imádsággal adtak hálát a beruházás elkészülésére. A rendezvényen a helyi közösség tagjai és az egyházi vezetők is részt vettek. A Szent Kút Jászberény

0: Egyik fontos vallási helyszíne, amelyhez évről évre számos hívő kötődik. A most megszentelt Kálvária így nem csak vallási, hanem közösségi szempontból is fontos része lett a környéknek. A megye gazdasági és munkaerőpiaci helyzete is napirenden volt a Jász-Nagykun-Szolnoki közgyűlés legutóbbi ülésén, tudósított róla a szoljon.hu. A beszámoló szerint 2026 első fél évében átlagosan mintegy 12 000 álláskeresőt tartottak nyilván a megyében, ami 7,2%-kal kevesebb az egy évvel korábbi adatnál. Ugyanakkor kedvezőtlen tendencia, hogy egy év alatt több mint 20%-kal csökkent a bejelentett új álláshelyek száma. A nettó átlagkereset 9,9%-kal emelkedett, de a megyében dolgozók keresete még így is 17%-kal elmaradt az országos átlagtól. A közgyűlés emellett több személyi és szervezeti kérdésben is döntött, fogalmazott a portál. Az éghajlatváltozás hatásait mutatja be a Központi Statisztikai Hivatal új kiadványa. A klímaindikátorok Magyarországon mintegy 50 mutató segítségével szemlélteti a legfontosabb hazai folyamatokat, következményeket, mondta rádiónknak Tóth Péter, a KSH természeti erőforrás statisztikai főosztály vezetője.
1: Magyarország éghajlata az elmúlt évtizedekben számottevően megváltozott. Emelkedik az átlaghőmérséklet, gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, miközben az aszályok előfordulása és intenzitása is növekszik. A csapadék eloszlása szintén átalakult, kevesebb a csapadékos nap, ugyanakkor gyakoribbak a rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű csapadékot hozó események. Ezek a változások egyre erősebben érintik a mezőgazdaságot és a társadalmat, az emberi egészséget is. Ugyanakkor hosszabb távon csökkent a kibocsátás, nőtt a megújuló energiaforrások aránya, és bővült az erdőterület.
0: Forgalomkorlátozásra hívták fel a figyelmet Törökszent Miklóson. Az érintett 4-es főúti szakaszon a körforgalom környékén a közlekedőknek ideiglenes változásokra kell számítaniuk. Mint írták, garanciális keretek között javítják az aszfalt burkolatot, ezért az önkormányzat arra kéri az autósokat, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek, és vegyék figyelembe a kihelyezett közlekedési jelzéseket. A munkálatok vagy egyéb a forgalmi rendet érintő beavatkozás miatt az érintett szakaszon a megszokott közlekedési rend változhat. Október 1-e csütörtökig a közlekedőknek érdemes számolniuk az esetleges lassulással és a megnövekedett menetidővel is. A pontos közlekedési rendet az érintett útszakaszon elhelyezett táblák és jelzések mutatják, írják a város honlapján. Szentmisével és a bajtársi találkozóval ünnepeltek a szolnoki ejtőernyősök. A rendezvényen a közösség tagjai és a korábbi szolgálatot teljesítők is találkoztak egymással, hogy közösen emlékezzenek az ejtőernyős hagyományokra. Az ünnepség vallási része a vártemplomban zajlott, ahol Szent Mihályra, az ejtőernyősök védőszentjére is megemlékeztek. A program ezt követően bajtársi találkozóval folytatódott, amely lehetőséget adott a résztvevőknek a személyes találkozásra és a közös emlékek felidézésére. A szolnoki ejtőernyős közösség számára az ilyen alkalmak a hagyományok ápolása és a bajtársi kapcsolatok fenntartása miatt is fontosak, számolt be róla a Szolnoki Napló. 40 éves a macskafogó. A kultikus alkotás kerek születésnapját pénteken országszerte több helyszínen és online is közös rajzfilmnézéssel ünnepelhetik a rajongók. Mozik, művelődési házak, kulturális központok, klubok is csatlakoznak az eseményhez, mondta rádiónknak Ternovszki Zita, az akció egyik szervezője.
2: Szeretnénk megünnepelni és újra életre kelteni ezt a kultuszfilmet. Az alkotók és az NFI támogatásával október 2-án 7 órakor mindenki számára ingyen elérhető lesz a film. Nemzetközi szinten is csoportos vetítések készülnek. Az a cél, hogy egyrészt a mi generációnk, akik ugye ezen nőttek fel, és azóta is idézik ezt a filmet, át tudják adni a következő generációnak, és a világ bármely pontján legyen az ember, egyszerre nyomja meg a play gombot.
0: ismét tájékozódási futóversenyt rendeztek a szolnoki középiskolások számára, írta meg a Szolnoki Napló. A program célja az volt, hogy a diákok a sportolás mellett a tájékozódási futás alapjaival is megismerkedjenek, miközben versenyhelyzetben tehették próbára gyorsaságukat, állóképességüket és tájékozódási készségüket. A résztvevőknek a kijelölt pályán ellenőrző pontokat kellett megtalálniuk, így a futás mellett a térkép használat és a megfelelő útvonal kiválasztása is fontos szerepet kapott. A szervezők a szolnoki középiskolák tanulóira számítottak. A szervezők szerint az ilyen és a hasonló rendezvények a mozgás és az egészséges életmód népszerűsítése mellett a közösségi élményt is erősíthetik a diákok körében. Letartóztatásba került az a tiszafüredi férfi, aki korábban tigrist, majd pedig selyemmajmot tartott, számolt be róla a Szolnoki Napló. A tiszafüredi járási ügyészség indítványozta a büntetett előéletű férfi letartóztatását, amelyet a bíróság elrendelt. Az ügy előzménye, hogy a hatóságok korábban a férfi által tartott különleges állatok miatt is intézkedtek. A mostani eljárásban az ügyészség a letartóztatás szükség láttam megalapozottnak, a bíróság pedig helyt adott az indítványnak. A férfi ügyében a büntető eljárás folytatódik. A hatóságok hangsúlyozták, hazánkban mind a szibériai tigris, mint pedig a fehér pamacsos selyemmajom olyan védett állatfaj, amelyet nem tarthat magánszemély. Ma száraz, zavartalanul napos időre számíthatunk. Főként a keleti, délkeleti tájainkon a déli szelet élénklökések kísérhetik, de északnyugaton erős széllökésekre is számítani kell. Holnap észak felől egyre több felé jelennek meg fátyol felhők az égen, de csapadék nem lesz. Nappal maximum 25 fok lehet térségünkben, éjjel minimum 6-8 fokra készülhetünk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: És Szolnokon a stúdióban Fodor Attila, immáron 125 éve, hogy Franciaországban kötelező a rendszámtábla minden olyan járművön, ami 30-nál többel tud menni. 2008-ban átadják a Megyeri hidat Budapestnél, és bemutatják 1960-ban a Flintstones családot. Justin Timberlake érkezik, Rock Your Body.
4: 102.4 Best FM.

szeptember vége pont olyan, amilyen az október eleje lesz. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap október 1-én jó rész napos idő lesz, de érkeznek fölénk a fátyol felhők, csapadék viszont nem valószínű. Főleg térségünkben élékülhet meg a déli délkeleti szél, 26 fok is lehet majd. Pénteken továbbra sem várható csapadék, marad a mérsékelt légmozgás, túlnyomóan napos időben lesz részünk, 26 fok körüli maximummal. A hétvége is jó részt napos idővel telik majd, szombaton viszont némi felhő érkezhet fölénk, csapadék viszont továbbra sem. A szél főleg majd észak-nyugaton élénkülhet meg. Szombaton és vasárnap is maradunk a 26 fok körüli csúcsoknál. A derűs időjárás mellé derűs zene Whitney Houstontól.

A Unikkal folytatódik majd ez a szerda, mi van a nevedben, nem sokára a programajánlatokat követően itt a 102.4 Best FM-en. Október 1-e és 4-e között skandináv filmnapok a Tiszapart moziban, 1-én a Fjord, 2-án a Szülői felügyelet, 3-án a Szerelemre szomjazva, 4-én pedig az Erőd filmekkel. Állatok világnapja a Tisza Tavi Ökocentrumban október 3-án 9-től egzotikus állatbemutatókkal, kisállatsimogatóval, dámborjú sétával és többek között vidraetetéssel. Úgy szeretlek, majd megeszlek. A Kalap Jakab zenekar koncertje kisújszálláson a Vigadóban vasárnap 16 órakor kezdődik. Október 7-én, szerdán 19 órától a Feleség 40-nél kezdődik házasságjavító komédia többek között Beleznai Endrével, Suhajda Dániellel, Szűcs Sándorral, Németh Kristóffal, Faragó Andrással, Pikali Gerdával, Gregor Bernadettel, Martfűn a Városi Művelődési Központban. Bölcsek téglája Fülöp Viktor önálló este Török Szent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban látható október 7-én, szerdán 18 órától. A Változó Szerencse szekerén zenés irodalmi előadás a Csík zenekarral Martfűn a Művelődési Központban október 8-án csütörtökön 17 órától. Krízisből erő, Vona Gödér Krisztina beszélgetőtársa Algaúj Heszna lesz október 8-án csütörtökön 17 órától itt Szolnokon a Versegi Ferenc könyvtárban. A The Riverside Soul Bluegrass koncertje Szolnokon a Tiszapart moziban látható október 9-én pénteken este 8-tól. Edda Symphonic Szolnokon a Tiszaligeti sportcsarnokban a legendás zenekar dalaival október 10-én szombaton este 7-től. A Szeged Big Band koncertje október 10-én szombaton 18 órakor kezdődik kisújszálláson a Vigadóban. Dunst a helyi termékek ünnepe a Hild téren október 11-én vasárnap 8 és 13 óra között fajta bemutatóval, vásárral, mikropódium bábelőadással, valamint Balla Tibor népzenésszel és Lénárt András verklissel.

közlekedési infókkal folytatom most a 102.4 Best FM-en. A 4-esen Pilisnél a 45-ös kilométer térségében közműépítési munkát végeznek, ugyancsak Pilisen a Dabasi összekötő úton szintén közműépítési munkára kell figyelni. A 116-os kilométernél a 4-es úton ugyancsak figyelni kell, ott aszfaltoznak ezekben a napokban. Martfűnél a 442-esen aszfaltozási munkák miatt váltakozó irányban engedik a forgalmat napközben. Tiszabura és Abádszalók között a 35-ös kilométernél hídjavítás munkálata miatt van félpályás lezárás. Mezőhék és Tiszaföldvár között aszfaltoznak, ezért ott félpályán halad a forgalom. Abony és Újszilvás között a 31-19-esen a 19-es kilométernél útépítést végeznek. Útszűkület van a 4-esen Vecsésnél, a 21-es kilométernél. Az M4-esen a 37-es, 39-es kilométerek között. Az M44-esen Kunszentmártonnál csomópontot építenek. Csomópontot építenek az M5-ösön is, a 73-as, 76-os kilométerek térségében. Debrecennél a 33-ason, a 106-os és 108-as kilométernél kell sávlezárásra számítani. A 4601-es nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton útépítés miatt kell lassabban haladni. Püspökladány és Báránd és Báránd és Földes között a 42-esen útszűkület van, ahogy Bárándon is a Kossuth úton. Jászalsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton vannak korlátozások. Nádudvar és Hajdúszoboszló között több ponton is félpályást lezárás mellett lehet autózni. Karbantartást végeznek Öcsödnél a Martfűi összekötő úton. Albertésre és Dán-Szent Miklós között is útszűkületen kell keresztül hajtani. Monoron az Ady Endre úton kell útszűkületre figyelni. Szolnoknál Millér telep után Csataszög felé útfelújítási munkálatokat végeznek. Tápió szelén útszűkület van a Rákóczi úton, Dózsa telepnél, a 311-es 17-es kilométerénél pedig aszfaltozási munkálatokra kell figyelni. Ecsekfalva határában a főcsatornánál útszűkületen kell keresztül hajtani. A legjobb zenék szólnak nálunk a 102.4 Best FM-en, ezek között is most a Follow the Flow dala, a valahány

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Kevesebb az álláskereső, de az új munkahelyek száma is csökkent. Sejjen majmot találtak a tiszafüredi férfinél. Ünnepeltek a szolnoki ejtőernyősök. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Várják a jelöléseket az év hős kutyája díjra. A kezdeményezéssel a speciálisan képzett négylábúakra és az őket felkészítő szervezetek áldozatos munkájára szeretnék felhívni a figyelmet, mondta rádiónknak Kovács Tünde szervező.
2: A cél igazából kettős, a figyelemfelhívás a kutyusoknak és a mögöttük álló szervezeteknek az áldozatos munkájára, illetve edukáció, hogy hogyan is bánjunk, viselkedjünk velük a mindennapokban, például vakvezető, hallássérült, mozgássérült, segítő, terápiás, rohamjelzők, szolgálati kutyák, sajnos méltatlanul pedig is figyelem irányul feléjük, megérdemlik az odafigyelést és a tiszteletet, bárki jelölhet, hogyha tud a környezetében ilyen kutyusról. Ha a jelöltállítás lezajlott, közönségszavazásra invitáljuk az embereket, minél többen szavaz. A kutyusoknak az egész története igazából több emberhez eljut.
1: A díjra bárki beküldheti jelölését a hőskutya.hu oldalon található jelentkezési kérdőív kitöltésével. Megszentelték a Szent Kúti Kálváriát Jászberényben, amelynek kialakítása és megújítása a helyi közösség összefogásával valósult meg, számolt be róla a szoljon.hu. A vallási helyszín a Szent Kúthoz kapcsolódóan kapott új, rendezettebb formát, és a Kálvária állomásai a hívők számára a keresztút végigjárását teszik lehetővé. Az ünnepségen Szent Misével és közös imádsággal adtak hálát a beruházás elkészülésére. A rendezvényen a helyi közösség tagjai és az egyházi vezetők is részt vettek. A Szent Kút Jászberény egyik fontos vallási helyszíne, amelyhez évről évre számos hívő kötődik. A most megszentelt kálvária így nem csak vallási, hanem közösségi szempontból is fontos része lett a környéknek. A megye gazdasági és munkaerőpiaci helyzete is napirenden volt a Jász-Nagykun-Szolnoki közgyűlés legutóbbi ülésén, tudósított róla a szoljon.hu. A beszámoló szerint 2026 első fél évében átlagosan mintegy 12.000 álláskeresőt tartottak nyilván a megyében, ami 7,2%-kal kevesebb az egy évvel korábbi adatnál. Ugyanakkor kedvezőtlen tendencia, hogy egy év alatt több mint 20%-kal csökkent a bejelentett új

0: Álláshelyek száma. A nettó átlagkereset 9,9%-kal emelkedett, de a megyében dolgozók keresete még így is 17%-kal elmaradt az országos átlagtól. A közgyűlés emellett több személyi és szervezeti kérdésben is döntött, fogalmazott a portál. Az éghajlatváltozás hatásait mutatja be a Központi Statisztikai Hivatal új kiadványa. A klímaindikátorok Magyarországon mintegy 50 mutató segítségével szemlélteti a legfontosabb hazai folyamatokat, következményeket, mondta rádiónknak Tóth Péter, a KSH természeti erőforrás statisztikai főosztály vezetője.
1: Magyarország éghajlata az elmúlt évtizedekben számottevően megváltozott. Emelkedik az átlaghőmérséklet, gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, miközben az aszályok előfordulása és intenzitása is növekszik. A csapadékeloszlása szintén átalakult, kevesebb a csapadékos nap, ugyanakkor gyakoribbak a rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű csapadékot hozó események. Ezek a változások egyre erősebben érintik a mezőgazdaságot és a társadalmat, az emberi egészséget is. Ugyanakkor hosszabb távon csökkent a kibocsátás, nőtt a megújuló energiaforrások aránya, és bővült az erdőterület.
0: Forgalomkorlátozásra hívták fel a figyelmet Törökszent Miklóson. Az érintett 4-es főúti szakaszon a körforgalom környékén a közlekedőknek ideiglenes változásokra kell számítaniuk. Mint írták, garanciális keretek között javítják az aszfalt burkolatot, ezért az önkormányzat arra kéri az autósokat, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek, és vegyék figyelembe a kihelyezett közlekedési jelzéseket. A munkálatok vagy egyéb a forgalmi rendet érintő beavatkozás miatt az érintett szakaszon a megszokott közlekedési rend változhat. Október 1-e csütörtökig a közlekedőknek érdemes számolniuk az esetleges lassulással és a megnövekedett menetidővel is. A pontos közlekedési rendet az érintett útszakaszon elhelyezett táblák és jelzések mutatják, írják a város honlapján. Szentmisével és bajtársi találkozóval ünnepeltek a szolnoki ejtőernyősök. A rendezvényen a közösség tagjai és a korábbi szolgálatot teljesítők is találkoztak egymással, hogy közösen emlékezzenek az ejtőernyős hagyományokra. Az ünnepség vallási része a vártemplomban zajlott, ahol Szent Mihályra, az ejtőernyősök védőszentjére is megemlékeztek. A program ezt követően bajtársi találkozóval folytatódott, amely lehetőséget adott a résztvevőknek a személyes találkozásra és a közös emlékek felidézésére. A szolnoki ejtőernyős közösség számára az ilyen alkalmak a hagyományok ápolása és a bajtársi kapcsolatok fenntartása miatt is fontosak, számolt be róla a Szolnoki Napló. 40 éves a macskafogó. A kultikus alkotás kerek születésnapját pénteken országszerte több helyszínen és online is közös rajzfilmnézéssel ünnepelhetik a rajongók. Mozik, művelődési házak, kulturális központok, klubok is csatlakoznak az eseményhez, mondta rádiónknak Ternovszki Zita, az akció egyik szervezője.
2: Szeretnénk megünnepelni és újra életre kelteni ezt a kultuszfilmet. Az alkotók és az NFI támogatásával október 2-án 7 órakor mindenki számára ingyen elérhető lesz a film. Nemzetközi szinten is csoportos vetítések készülnek. Az a cél, hogy egyrészt a mi generációnk, akik ugye ezen nőttek fel, és azóta is idézik ezt a filmet, át tudják adni a következő generációnak, és a világ bármely pontján legyen az ember, egyszerre nyomja meg a play gombot.
0: Ismét tájékozódási futóversenyt rendeztek a szolnoki középiskolások számára, írta meg a Szolnoki Napló. A program célja az volt, hogy a diákok a sportolás mellett a tájékozódási futás alapjaival is megismerkedjenek, miközben versenyhelyzetben tehették próbára gyorsaságukat, állóképességüket és tájékozódási készségüket. A résztvevőknek a kijelölt pályán ellenőrző pontokat kellett megtalálniuk, így a futás mellett a térképhasználat és a megfelelő útvonal kiválasztása is fontos szerepet kapott. A szervezők a szolnoki középiskolák tanulóira számítottak. A szervezők szerint az ilyen és a hasonló rendezvények a mozgás és az egészséges életmód népszerűsítése mellett a közösségi élményt is erősíthetik a diákok körében. Letartóztatásba került az a tiszafüredi férfi, aki korábban tigrist, majd pedig selyemmajmot tartott, számolt be róla a Szolnoki Napló. A tiszafüredi járási ügyészség indítványozta a büntetett előéletű férfi letartóztatását, amelyet a bíróság elrendelt. Az ügy előzménye, hogy a hatóságok korábban a férfi által tartott különleges állatok miatt is intézkedtek. A mostani eljárásban az ügyészség a letartóztatás szükségességét látta megalapozottnak, a bíróság pedig helyt adott az indítványnak. A férfi ügyében a büntető eljárás folytatódik. A hatóságok hangsúlyozták, hazánkban mind a szibériai tigris, mind pedig a fehér pamacsos selyemmajom olyan védett állatfaj, amelyet nem tarthat magánszemély. Ma száraz, zavartalanul napos időre számíthatunk. Főként a keleti, délkeleti tájainkon a déli szelet élénk lökések kísérhetik, de északnyugaton erős széllökésekre is számítani kell. Holnap észak felől egyre több felé jelennek meg fátyol felhők az égen, de csapadék nem lesz. Nappal maximum 25 fok lehet térségünkben, éjjel minimum 6-8 fokra készülhetünk.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: A hét kellős közepén járunk, én Fodor Attila vagyok. 1995-ben 8 hétig ilyenkor amerikai első Mariah Carey és a Fantasy, ugyanekkor Angliában a Simple Red 4 hétig az első, a Fairground-dal. És ma van Max Verstappen születésnapja. A Pussycat Dolls-szal kapcsolunk most rá, érkezik a Buttons.
4: 102.4 West FM.

Szeptember vége pont olyan, amilyen az október eleje lesz. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap október 1-én jó rész napos idő lesz, de érkeznek fölénk a fátyol felhők, csapadék viszont nem valószínű. Főleg térségünkben élékülhet meg a déli délkeleti szél, 26 fok is lehet majd. Pénteken továbbra sem várható csapadék, marad a mérsékelt légmozgás, túlnyomon napos időben lesz részünk, 26 fok körüli maximummal. A hétvége is jó részt napos idővel telik majd, szombaton viszont némi felhő érkezhet fölénk, csapadék viszont továbbra sem. A szél főleg majd észak-nyugaton élénkülhet meg. Szombaton és vasárnap is maradunk a 26 fok körüli csúcsoknál. A svéd pakból most Stakabó kerül elő, ezúttal a Here We Go-val a 102.4 Best FM-en.

Köszi, hogy együtt töltjük a szerdát. Cserébe mindjárt Tom Novi jön a Your Body-val, előtte viszont sok-sok programajánlat a 102.4 Best FM-en. Október 1 és 4-e között skandináv filmnapok a Tiszapart moziban, 1-én a Fjord, 2-án a Szülői felügyelet, 3-án a Szerelemre szomjazva, 4-én pedig az Erőd filmekkel. Állatok világnapja a Tiszatavi Ökocentrumban október 3-án 9-től egzotikus állatbemutatókkal, kisállatsimogatóval, dámborjú sétával és többek között vidraetetéssel. Úgy szeretlek, majd megeszlek. A Kalap Jakab zenekar koncertje kisújszálláson a Vigadóban vasárnap 16 órakor kezdődik. Október 7-én, szerdán 19 órától a Feleség 40-nél kezdődik házasságjavító komédia, többek között Beleznai Endrével, Suhajda Dániellel, Szűcs Sándorral, Németh Kristóffal, Faragó Andrással, Pikali Gerdával, Gregor Bernadettel, Martfűn a Városi Művelődési Központban. Bölcsek téglája Fülöp Viktor önálló este Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban látható október 7-én, szerdán 18 órától. A Változó Szerencse szekerén zenés irodalmi előadás a Csík zenekarral Martfűn a Művelődési Központban október 8-án csütörtökön 17 órától. Krízisből erő, Vonagödér Krisztina beszélgetőtársa Algaui Hesna lesz október 8-án csütörtökön 17 órától itt Szolnokon a Versegi Ferenc könyvtárban. A The Riverside Soul Bluegrass koncertje Szolnokon a Tiszapart moziban látható október 9-én pénteken este 8-tól. Edda Symphonic Szolnokon a Tiszaligeti sportcsarnokban a legendás zenekar dalaival október 10-én szombaton este 7-től. A Szeged Big Band koncertje október 10-én szombaton 18 órakor kezdődik kisújszálláson a Vigadóban. Dunst a helyi termékek ünnepe a Hild téren október 11-én vasárnap 8 és 13 óra között fajta bemutatóval, vásárral, mikropódium báb előadással, valamint Balla Tibor népzenésszel és Lénárt András

Közlekedési infókkal folytatom most a 102.4 Best FM-en. A 4-esen Pilisnél a 45-ös kilométer térségében közműépítési munkát végeznek, ugyancsak Pilisen a Dabasi összekötő úton szintén közműépítési munkára kell figyelni. A 116-os kilométernél a 4-es úton ugyancsak figyelni kell, ott aszfaltoznak ezekben a napokban. Martfűnél a 442-esen aszfaltozási munkák miatt váltakozó irányban engedik a forgalmat napközben. Tiszabúra és Abátszalók között a 35-ös kilométernél hídjavítás munkálata miatt van félpályás lezárás. Mezőhék és Tiszaföldvár között aszfaltoznak, ezért ott félpályán halad a forgalom. Abony és Újszilvás között a 31-19-esen a 19-es kilométernél útépítést végeznek. Útszűkület van a 4-esen Vecsésnél a 21-es kilométernél, az M4-esen a 37-es, 39-es kilométerek között. Az M44-esen Kunszentmártonnál csomópontot építenek. Csomópontot építenek az M5-ösön is a 73-as, 76-os kilométerek térségében. Debrecennél a 33-ason a 106-os és 108-as kilométernél kell sávlezárásra számítani. A 4601-es nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton útépítés miatt kell lassabban haladni. Püspökladány és Báránd és Földes között a 42-esen útszűkület van, ahogy Bárándon is, a Kossuth úton. Jászalsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton vannak korlátozások. Nádudvar és Hajdúszoboszló között több ponton is félpályás lezárás mellett lehet autózni. Karbantartást végeznek Öcsödnél a Martfűi összekötő úton. Albertésre és Dán-Szent Miklós között is útszűkületen kell keresztül hajtani. Monoron az Ady Endre úton kell útszűkületre figyelni. Szolnoknál Millértelep után csataszög felé útfelújítási munkálatokat végeznek. Tápiószelén útszűkület van a Rákóczi úton, Dózsatelepnél a 311-es 17-es kilométerénél pedig aszfaltozási munkálatokra kell figyelni. Ecsekfalva határában a főcsatornánál útszűkületen kell keresztül hajtani. Nem tudom, a Kelemen kabátban dala érkezik, én viszont tudom, hogy mára nekem ennyi volt. Köszi a figyelmet, Fodor Attila vagyok, tolom a bicajt, passzolom a mikrofont, és hamarosan átengedem azt a Night Shift csapatának. Holnap találkozunk 3 után itt a 102.4 Best FM-en.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Holnap ünnepeljük az idősek világnapját, az új köztemetőben helyezték végső nyugalomra Deák Bill Gyulát. Esni a következő napokban sem fog. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Holnap lesz az idősek világnapja. Október 1-én arra hívják fel a figyelmet, hogy a szépkorúak valódi megbecsülése a mindennapi figyelemben, a biztonságos otthon megteremtésében, a segítség időben történő megszervezésében,

0: kivételesek ebben részt venni, akkor is, ha korábban már kitöltötték az adatlapot. Különben állatvédelmi bírságra számíthatnak. A határidők eltérőek, a 7. és a 8. kerületben például december 1-ig, a 6. október 30-áig, a 13. kerületben pedig év végéig kell az adatokat benyújtani. Ebb összeírást egyébként 3 évente kötelező tartani. Idén is több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítmény nyitja meg kapuit az erőművek éjszakáján. Október 16-án ismét több ezer érdeklődőt várnak. A látogatók megfigyelhetik az erőművek működését, megismerhetik az energiatermelés és elosztás folyamatait. A programok ingyenesek, regisztrálni holnap délelőttől lehet. Végső nyugalomra helyezték Deák Bill Gyulát, a magyar blues meghatározó alakjától Budapesten a 10. kerületi új köztemetőben nyilvános szertartáson vettek búcsút. Családtagok, pályatársak, barátok és tisztelői kísérték utolsó útjára. Deák Bill Gyula szeptember 17-én hunyt el, 77 éves volt. Holnap is folytatódik a napos, száraz idő, legfeljebb fátyolfelhők bolyonghatnak az égen. Odakint majd 22-26 fokot mérhetünk. Péntekre is általában derült, napos, száraz időt ígérnek. Nyugaton jelenhet meg a legtöbb fátyolfelhő. Hajnalra akár -1 plusz 12 fokig is csökkenhet a hőmérséklet. Délután 23-27 fok is lehet. Hasonló időre készülhetünk hétvégén is, ismét akár 27 fokban sütkérezhetünk a ragyogó napsütésben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Dalok a 90-es és a 2000-es évekből, az eladási listák és a slágerlisták éléről. Szépen hosszan így lehet ezt kifejteni, hogy mi is történik itt szerdánként. Pop és rádiós slágerek mixben. 6-től 7-ig velem White Boy-on, 7-től

0: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: 0625555155 SMS üzenet, Viber üzenet, fotók, videók a Viber természetéből adódóan jöhetnek erre a számra, és persze ezen keresztül lehet minket hívni is. És jöhetnek a tippek, és ha esetleg a 90-es és a 2000-es évekből lenne olyan dal, ami passzolna a hétfői House-hoz, a szombati hip-hop, az R&B-hez, de eddig nem hallottátok, vagy nem hallottátok volna eleget, akkor nyugodtan adjatok nekünk ilyen tippeket, jó? Szóval bátran 0620 55 55 155, info@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk, és persze ne felejtsétek el lájkolni Instán és Facebookon a saját profilunkat. Best FM Night Shift, itt találtok meg.

0: zenék mixben.
1: És ezek a legjobb zenék mixben utólag is élvezhetőek és visszahallgathatóak, amennyiszer csak akarjátok. Lauer Christian, DJ Hangya, FND, Miller, Slimfit, DJ Németi és én is a Mixcloud-ra töltjük fel a mixeinket. Mixcloud.com/DJ Whiteboy. Itt lehet az enyémet megtalálni tracklistában.

0: Night Shift.
1: Én átmegyek oda, a DJ Fendi átjön erre az oldalra. Övé a lemezjátszó a következő 60 percben, még egy órán át pop és rádiós lágerek szólnak mixben. Szóval pár perc, és innen folytatjuk. Se

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Visszaküldte az egészségügyi törvénymódosítást a parlamentnek az államfő. A sorkatonaság emlékezetéről nyílt kiállítás. Holnap is ragyog majd a nap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Megfontolásra visszaküldte az országgyűlésnek az egészségügyről szóló törvény módosítását a köztársasági elnök. A jogszabály alapvető céljával egyetért Baka András, de egyebek mellett azt kifogásolja, hogy a törvény korlátozná a szakmai kamarai tisztségviselők megválasztásának szabadságát. Szerinte erről a kamaráknak saját szabályaik szerint kellene dönteniük. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter jelezte, mérlegelik a köztársasági elnök meglátásait. Lejárt az átmeneti fakitermelési moratórium a védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken. Ez azonban nem jelenti az erdővédelmi intézkedések végét, hangsúlyozza az élő környezetért felelős minisztérium bejegyzésében Kőrösi Levente, a biológiai sokféleség megőrzéséért felelős államtitkár.
2: Ez nem jelenti azt, hogy soha többet nem fogunk fát kivágni az erdőbe. Nyilván a másik oldalon ott van az is, hogy tűzifát kell biztosítani az embereknek, ennek is meg kell felelni az erdőgazdaságoknak, de szeretnénk azt elérni, hogy ez a két cél ez közösen úgy valósulhasson meg, hogy azok az értékek, amiket az erdők őriznek, azok megmaradjanak hosszú távon. Tehát lesznek fakitermelések az erdőkben, de igyekszünk úgy irányítani ezeket a fakitermeléseket, hogy ez a biodiverzitás megőrzését, klímaváltozás elleni küzdelmet szolgálja, és mindemellett biztosítsunk tűzifát is a lakosságnak.
1: Csalók élnek vissza a Máltai Szeretett Szolgálat nevével. Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megye több településén is idegenek keresték fel a szervezet lakhatási programjában résztvevő családokat. Azt mondták a szolgálat képviselői, a családoktól iratokat, szerződéseket, számlákat kértek és azokat lefotózták. A karitatív szervezet arra figyelmeztet, ilyenkor mindenki kérje el a Málta is igazolványt, mielőtt ismeretleneket engedne be az otthonába. A sorkatonaságról nyílt kiállítás a Budapesti Néprajzi Múzeumban. A tárlat személyes emlékeken, leveleken, fényképeken, leszerelő cetliken keresztül mutatja be, hogyan maradt meg ez az életszakasz az egyéni és a családi emlékezetben. A kötelező sorkatonai szolgálat 2004-ben szűnt meg idehaza. A tárlat jövő augusztus 29-éig látogatható. A napokban szinte zavartalan napsütés vár ránk. Holnap is legfeljebb néhány fátyol felhő költözik az égre, esni nem fog. Délutánra 22-26 fokig melegszik majd a levegő. Péntekre is általában derült, napos, száraz időt ígérnek, nyugaton jelenhet meg a legtöbb fátyol felhő, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalra akár -1, +12 fokig is csökkenhet a hőmérséklet. Délután 23-27 fok is lehet már.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Na jó, várj, ezt kitalálom, ez AI, ugye? Vagy legalábbis
4: persze, úgy a részben, igen. Átdolgozta rendesen a Suno.
3: A kis feleségem mutatott ilyen mémeket, hogy amikor anyuka kérdezi a gyereket, hogy mutatja neki a telefont, hogy figyelj, ez most AI, és akkor hogy a macska fésüli az oroszlát.
4: Igen.
3: Hogy vajon ez AI-e. Jó, igen, tehát, hogy Hallaback Girl, ugye?
4: Igen, Hallaback Girl, egy picikét átdolgozva.
3: Picikét, ugye a baglyok nem azok, amiknek látszanak, ezt is megmondták már Twin Peaks-ben.
4: És tovább a Hold üreges belül, és az egy mesterséges képződmény. A Hold.
3: Hát a Föld meg lapos.
4: Hát persze,
3: nyilván. Jó van, DJ Fendi meg a lemezjátszók mögött, ez mondjuk tényleg így.
4: Ez evidencia.
0: Best FM, a legjobb zene.

Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este. There was a time when I was a child. I dreamt

0: DJ SND.
1: Igen, én azt hittem, hogy a Bittersweet Symphony az csak kettő ilyen kollektív emlék tartozik így annak a generációnak. Hát ugye vagy a nagyon, nagyon brit fejű Richard Ashcroft, ugye, hogy megy a fekete-fehér videoklipbe, és lövd, és mindenkit arrébb egy ilyen angol utcán. Vagy amikor a Reese Witherspoon, ugye a... Milyen, mi volt az a milyen játékok? A,
2: kegyetlen játékok.
1: Kegyetlen játékoknak a végén a kabrióba ugye nyomja ugyanezt. És tényleg mondtad, hogy hát aztán ebből csináltak. Valószínűleg gondolom pont emiatt a kettő miatt csináltak ebből egy House of Blues után.
2: Igen. 2000 előtt picivel talán, vagy egyel utána, nem tudom, 2000 környékén, és az nekem nagyon bejött annak idején. De mindegy.
1: Na, DJ Effendi elérhetőséget mondjunk, régen mondtunk már.
2: Igen, DJ Effendi mindenhol, ami azt jelenti az összes social media felületen, illetőleg a streaming platformokon is DJ Effendiként lehet engem

0: nélkül. Ez a Night Shift.
1: A legtöbb DJ azért a saját bőrén tapasztalta meg, ugye, hogy ez a Kadavez azért ez nem egy közönség énekeltetős dal, mert mindenki az első, hogy Kadavez, Kadavez, és akkor így elhallgatnak, mint a focisták a himnusz második során, hát az már nem megy annyira.
2: Nem baj. Nem?
1: Tehát ugyanez a Tupac California Love.
3: California.
1: Igen, meg a let me welcome everybody to the Wild Wild West. És snit. És innentől fogva angol tanár legyen a talpán, aki tudja tovább a szöveg.
2: Na, ugye de ez nem szokta zavarni azért az embereket annyira. Valamit rá.
1: Nem csak tudod, amikor a DJ ilyen nagy magabiztosságot lehúzza, és akkor így a döbbent csönd, hogy nem tudjuk a szöveget, tudod már.
2: Eleve nem húzigáljuk, nem rázogol, nem rángatjuk azt, nem azért van a rángatjuk.
1: Mi meg így megyünk tovább latin vonalon, ha jól
2: van. Picit beleszorultunk itt a latinba, de hát ebbe az időben jól esik, nem?
1: Nagyon bajunk ne legyen.

0: Ez a Night Shift DJ Effendivel a Best FM-en.
1: Azt mondja, hányszor sütötték már el, ugye, hogy Zsuzsa nem eszik húst. Susan Vega.
2: Ezt nem láttam jönni így a végére, de mindegy.
1: Pedig ez nem, de én azt hittem, hogy ez így adja magát. Pláne ebben a mostani nagy izé kultúrában. Ez mindegy.
2: Kubaszos uborka, ilyen.
1: Az milyen? Egy
2: az egy szőrös. Van egy ilyen kép, hogy egy halom uborkán fekszik egy kutya, és akkor kubaszos uborka.
1: Jó van, na hát akkor Tom's Diner, illetve FND's egy óra, aminek hát most értünk a végére. Nagyon szépen köszönjük, Efikém. Hát már bőven október lesz, amikor találkozunk.
2: Hát hajjaj.
1: Hát hajjaj. Hiszen. Ugye te zártad a szeptembert a mai nappal. Hát mi lenne megnyitja holnap? Na hát akkor ez most megint.
2: Ez egy szép évforduló megint.
1: A régi kerékvágás. Jó van, Efikém, akkor októberben találkozunk.
2: Bocsánat, csak gyors kérdés, te kaptál ajándékot?
1: Nem. Köszönjük, meg is vagyok bánt.
2: Hát köszönjük szépen.
1: Kösz a semmit! 0625 50 105, még a 8 napon belül vagyunk, jó? Úgyhogy

0: Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Ismét önállóak lesznek a tömbösített múzeumok. A Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központot megszüntetik, és januártól az érintett intézmények visszakapják jogköreiket, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarz Zoltán Facebook oldalán közölte, a finanszírozás, a pályázatok vagy a bérezés átalakításának részleteit a múzeumi rendszerben dolgozó szakemberek bevonásával alakítják ki. Minden ötödik ellenőrzésen szabálytalanságot talált a NAV a Balatonnál. A környéken zajlott nyári akcióban 2300 vizsgálatot végeztek az adóhivatal emberei. Turisztikai térségekben működő vállalkozásoknál, szolgáltatóknál, rendezvényeken, vendéglátóhelyeken jártak. Legtöbbször azzal volt gond, hogy a vállalkozások nem adtak számlát vagy nyugtát, nem jelentették be a dolgozóikat, illetve nem megfelelően használták az online pénztárgépeket. Holnap lesz a merrák elleni küzdelem világnapja, de egész októberben a szűrések és az önvizsgálat fontosságára igyekeznek majd felhívni a figyelmet. Ha a daganatos betegséget időben felfedezik, az jelentősen növeli a gyógyulás esélyét, mondta rádiónknak Rozványi Balázs, a Magyar Rákellenes Liga elnöke.
1: Magyarországon évente 8-9 ezer emlő daganatos megbetegedés történik. Ezeknek a száma enyhén emelkedik, és férfiak is vannak közöttük, ezt is szeretném hangsúlyozni. És sajnos a halálozások száma pedig 2001-2200 között van, de ez a szám hála Istennek stagnál. Tudni kell azt is, hogy az emlőrák, ha időben felfedezik, akkor 95%-ban gyógyítható, tehát nagyon jók a gyógyítási eredmények, de ezeknek az a záloga, hogy időben fölfedezzék és elkezdjék a gyógykezelést.
0: Újraindulnak az egyetemi filmklubok az új tanévben. Az őszi fél évben 28 intézményben mintegy 200 ingyenes vetítéssel és közönség találkozóval várják a hallgatókat. A kezdeményezés célja, hogy megőrizzék és minél többen megismerjék a magyar filmeket, és a mozizást újra közösségi és kulturális élménnyé tegyék a fiatalok számára. Holnap is folytatódik a napos, száraz idő, legfeljebb fátyolfelhők bolyonghatnak az égen. Odakint majd 22-26 fokot mérhetünk. Péntekre is általában derült, napos, száraz időt ígérnek. Nyugaton jelenhet meg a legtöbb fátyolfelhő. Hajnalra akár -1, +12 fokig is csökkenhet a hőmérséklet. Délután 23-27 fok is lehet. Hasonló időre készülhetünk hétvégén is, ismét akár 27 fokban sütkérezhetünk a ragyogó napsütésben.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Azt hiszem, hogy az időjárásra egyáltalán nem lehet panaszunk. Szerintem ez most az indián nyár. Én azt mondjuk nyara, kinek hogy tetszik. És ha minden igaz, akkor ez kitart egészen jövő hét szerdáig. De azért mi egy picikét erre még rásegítünk az óra első két dalával. A balatoni nyár jön majd Pixától és a Stereopálmától, de előtte még itt van a Passilda az Apró Medúzától.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt agyott.
1: Beszélvem a legjobb zenék Janet Jacksonnal kapcsolatban, ugye mostanában mindig az a kérdés, hogy miért nem szerepelt a Michael Jackson életéről szóló mozifilmben a Michaelben. Azt azért ne felejtsük el, hogy ilyen tekintetben Janet Jackson már megelőzte a bátyját, hiszen róla már 2022-ben készült egy 4 órás dokumentumfilm. Nagyon egyszerűen csak ennyi volt a címe, Janet. Ennek meg az a címe, hogy Together Again.

Best FM, a legjobb zenék 2000-ben alakultak, de a rengeteg tagcserének köszönhetően 2009-re már eljutott odáig a zenekar, hogy az eredeti tagokból senki nem volt a csapatban. Most 26 évvel később az eredeti tagokkal jön az új Sugar Babes album 27 februárjában. Most megjön az Overload.

Best FM a legjobb zenek, minimum 7 dalból lett összeolózva ez a most érkező. Szépen ezt úgy kell mondani, hogy a sampling technikát alkalmazva 7 korábbi dalból vett ki részeket és gyúrta össze egy új dallá, Ainika Mosey, ezt. Jön a Here Comes the Hot Stepper, itt a Best FM a legjobb zenék között.

0: Mics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési szakértője.
1: Nagyon fontos, hogy az idősek a társadalom aktív, értékes és látható tagjai maradjanak. Ez egyébként rajtuk is múlik, tehát, hogy amikor betöltjük a nyugdíjkorhatárt, akkor ne vonuljanak idézőjelbe téve ki a világból, hanem benne maradjanak és aktívan maradjanak benne. Ránk pedig az vonatkozik az idősekkel kapcsolatban, hogy ne csak akkor beszéljünk róluk, amikor ellátásra szorulnak, hanem akkor is, amikor a tapasztalatot, kapcsolatot, esetleg történetet, közösségi erőt és családi folytonosságot adnak.
0: Ebösszeírást tartanak több budapesti kerületben. A törvény szerint a kutyatartók kötelesek ebben részt venni, akkor is, ha korábban már kitöltötték az adatlapot. Különben állatvédelmi bírságra számíthatnak. A határidők eltérőek, a 7. és a 8. kerületben például december 1-ig, a 6. október 30-áig, a 13. kerületben pedig évvégéig kell az adatokat benyújtani. Ebösszeírást egyébként 3 évente kötelező tartani. Idén is több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítmény nyitja meg kapuit az erőművek éjszakáján. Október 16-án ismét több ezer érdeklődőt várnak. A látogatók megfigyelhetik az erőművek működését, megismerhetik az energiatermelés és elosztás folyamatait. A programok ingyenesek, regisztrálni holnap délelőttől lehet. Végső nyugalomra helyezték Deák Bill Gyulát. A magyar blues meghatározó alakjától Budapesten a 10. kerületi új köztemetőben nyilvános szertartáson vettek búcsút. Családtagok, pályatársak, barátok és tisztelői kísérték utolsó útjára. Deák Bill Gyula szeptember 17-én hunyt el, 77 éves volt. A napokban szinte zavartalan napsütés vár ránk. Holnap is legfeljebb néhány fátyol felhő költözik az égre, esni nem fog. Délutánra 22-26 fokig melegszik majd a levegő. Péntekre is általában derült, napos, száraz időt ígérnek, nyugaton jelenhet meg a legtöbb fátyol felhő, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalra akár -1, +12 fokig is csökkenhet a hőmérséklet. Délután 23-27 fok is lehet már.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ex-zenekari tagokból több is lesz a következő 60 percben itt a Besten. Például itt lesz a Black Eyed Peas egykori énekesnője Fergie, a Big Girls Don't Cry-jal, aztán a Destiny's Child nélkül csak úgy szólóban érkezik majd Kelly Rowland a Worker, és én a Brightoni különítmény is, Fatboy Slim a Praise You-val, és a Fat Sense Small a Feel Good-dal. Krisztina Milian után.
3: Ez a Night Shift a Best

0: Night Shift-tel az éjszakába. Minden délután 6-tól a Best FM-en.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel. Új

Best FM a legjobb zenék. Pár nappal ezelőtt jelent meg Martin Solveig új kislemeze, az 50, a 50, amit ő maga írt 50. születésnapi alkalmából, és amelyet ingyen és bérmentve bocsátott mindenki rendelkezésére. Jön a Rocky Music!

Best of a legjobb zenék. Egy kis En Vogue, aztán egy kis TLC, aztán egy kis Salt and Pepa, aztán megint egy kis En Vogue, megint egy kis TLC, megint egy kis Salt and Pepa, és ez így megy két órán keresztül. Másfél hónapja tart az It's Iconic elnevezésű turné, ahol a Salt and Pepa a TLC-vel és az En Vogue-gal együtt turnézik, most csak egyedül érkezik a Salt and Pepa a Shoop-val.

0: a legjobb zenék. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Visszaküldte az államfő az egészségügyről szóló törvénymódosítást a parlamentnek, a Máltai Szeretetszolgálat nevével élnek vissza csalók, holnap is ragyog majd a nap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok.

0: Te, a biológiai sokféleség megőrzéséért felelős államtitkár.
1: Ez nem jelenti azt, hogy soha többet nem fogunk fát kivágni az erdőbe. Nyilván a másik oldalon ott van az is, hogy tűzifát kell biztosítani az embereknek, ennek is meg kell felelni az erdőgazdaságoknak, de szeretnénk azt elérni, hogy ez a két cél ez közösen úgy valósulhasson meg, hogy azok az értékek, amiket az erdők őriznek, azok megmaradjanak hosszú távon. Tehát lesznek fakitermelések az erdőkben, de igyekszünk úgy irányítani ezeket a fakitermeléseket, hogy ez a biodiverzitás megőrzését, klímaváltozás elleni küzdelmet szolgálja, és mindemellett biztosítsunk tűzifát is a lakosságnak.
0: Csalók élnek vissza a Máltai Szeretett Szolgálat nevével. Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megye több településén is idegenek keresték fel a szervezet lakhatási programjában résztvevő családokat. Azt mondták a szolgálat képviselői, a családoktól iratokat, szerződéseket, számlákat kértek és azokat lefotózták. A karitatív szervezet arra figyelmeztet, ilyenkor mindenki kérje el a máltai is igazolványt, mielőtt ismeretleneket engedne be az otthonába. A sorkatonaságról nyílt kiállítás a Budapesti Néprajzi Múzeumban. A tárlat személyes emlékeken, leveleken, fényképeken, leszerelő cetliken keresztül mutatja be, hogyan maradt meg ez az életszakasz az egyéni és a családi emlékezetben. A kötelező sorkatonai szolgálat 2004-ben szűnt meg idehaza. A tárlat jövő augusztus 29-éig látogatható. Folytatódik a napos, száraz idő, legfeljebb fátyol felhők bolyonghatnak az égen. Odakint majd 22-26 fokot mérhetünk. Péntekre is általában derült, napos, száraz időt ígérnek. Nyugaton jelenhet meg a legtöbb fátyol felhő. Hajnalra akár mínusz 1 plusz 12 fokig is csökkenhet a hőmérséklet. Délután 23-27 fok is lehet. Hasonló időre készülhetünk hétvégén is, ismét akár 27 fokban sütkérezhetünk a ragyogó napsütésben.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A Backstreet Boys befoglalta Düsseldorfot 2 hétre, 10 koncert erejéig. Most tartanak fél időnél, úgyhogy 5-ön már túl lesznek a mai este végeztével, de aztán persze nyomják tovább. We've got it going on, ez is érkezik majd a következő órában itt a Besten, abban az órában, amelyet Avril Lavigne-t már is a Girlfriend-el.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Látványos volt, profi volt, szórakoztató volt. Úgyhogy aki nem volt ott a nyári Puskás stadionbeli Pitbull koncerten, ha még tud jegyet szerezni az MVM domos bulira, akkor mindenféleképpen legalább egyszer életében nézze meg élőben Pitbullt. Jön az I Know You Want Me a Best FM.

0: Night Shift. Night Shift-tel az éjszakába. Minden délután 6-tól a Best FM-en.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken. Best FM a legjobb zenék, nem is tudom, miért gondoltam, hogy majd sikerül. 20 perc alatt az összes jegy elfogyott már az előértékesítés során Stevie Wonder novemberi londoni koncertjére, úgyhogy ha csak majd valami jegy újraértékesítő oldalon nem bukkam fel egy-két belépő, akkor könnyen lehet, hogy megint lecsúszom Stevie Wonderről, pedig én ezt a most érkező dalt eredetiben tőle még egyszer az életben szeretném hallgatni. Another Star volt eredetileg, outro lugár, így ebben a formában.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal.
1: SMS, Viber és telefonszámunk 0620-55-55-155.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék, a meccs, az csak pénteken lesz majd a Puskásban, de miatt azért lezárásokra már holnap is lehet majd számítani. Leginkább a stadion környékén, Verseny utca, Dózsa György út, Ifjúság útja, Kerepesi út, az ilyenkor szokásos.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Vasárnapról hétfőre Viradóra adták át az idei MTV Video Music Awards díjakat, amelyekből 5-öt vihetett haza Madonna. Többek között, mint az év előadója. Lennének kérdéseim azért, minden tisztelettel a hangomban. Ő nyitja most a mai utolsó órát Justin Timberlake-kel és a 4 Minutes-el.
1: Ez a Night Shift a Best

0: tick-tock, tick-tock. Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

0: Night Shift-tel az éjszakába, minden délután 6-tól a Best FM-en.
1: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

Most FM a legjobb zenék. Na ezt, hogy Sucker DJ, ezt a most érkező úriemberre biztos, hogy nem lehet mondani. Már akkor négy lemezjátszón játszott, amikor még az emberek nem is tudták, hogy négy lemezjátszó egyáltalán elfér egyszer egy diszkospultban. Roger Sanchez érkezik, az Another Chance, itt a Best 10.

Beszélve a legjobb zenék, és akkor a mai szerda este zárásaként, meg egy picike előzetesként a holnapi napból a csütörtökből érkezik egy kis dáv, mert ugye tudjuk, ha a csütörtök, akkor az dance, legalábbis a Nácsi első 120 perce 6 és 8 óra között. Mixelni fogjuk a legnagyobb dance himnuszokat, holnap is, mint minden csütörtökön DJ Miller fog majd hozzám csatlakozni a lemezjátszók mögött 7 és 8 között. Ennyi volt már a Night Shift, jön Mooney, én pedig megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.